0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Paks FM chillt.
0: Hajnalban.

Paks FM Chill. Minden szombaton és vasárnap hajnal.

0: Csillagzenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paksváros képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Liszt Májerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
2: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
3: Az ugrálóvá tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
4: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
3: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
5: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
1: Gosztola István arra legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagymester is az asét erősítik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
6: Paksfm.
0: Paksfm.
6: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: volt a Csak Hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselőtestület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselőtestület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
2: Azt éreztem, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emeltek, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy jaj, megyem be magas, fej, az agyam meg a gyomorim, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a gyomoromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamban volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tó, és azon úgy átmentünk, hogy ők lenne. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora. A

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Pozitívan értékelte a Krem szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitri Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Május 29-től országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon a fokozott tűzveszély miatt, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására, és tűzeset esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselőtestület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselőtestület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztolai István, az ASE sakk szakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakk életet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
3: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék üzni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 éve sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
2: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagy mesterként is az ASE-t erősítik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Május 30-a szombat van, 7 óra után járunk, 7 perccel, és 18 fokot mutat már most a hőmérő itt a stúdióban. Köszöntöm a névnaposokat, Janet, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd nevű hallgatóinkat, és természetesen sok boldogságot kívánok mindazoknak, akik a mai napon bármilyen apropóból, de ünnepelnek. Az elérhetőségem, mint mindig, 0629 411 001, SMS-en és Viberen is lehet zenéket kérni. És akkor induljon a 7 óra utáni első blokk, mégpedig Robert Palmer felvételével, aztán itt lesz még a Juventus, és a harmadik a blokkban a Grand Frank lesz.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 18 perccel 7 óra után nézzük a zenei eseménynaptár május 20. információit. Hát sok mindent nem találtam, egy információ azért akadt. 68 évvel ezelőtt ezen a napon született Mary Fredriksson, svéd énekesnő, a Roxette nevű duó egyik tagja, természetesen Roxette-tel folytatódik a koktél. Aztán velünk lesz még Chris de Burgh és Révész Sándor is

a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt Kecskeméti út

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 31 perccel 7 óra után jön a mai első kívánság teljesítése. Ábrahám László, Nagyszalon, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek, május 3-án 91. életévét betöltött Szilágyi János tiszteletére egyik sikerét, Zé Horváth Gyula és Nádas György szerzeményét, a Halló itt vagyokat szeretném hallani. Hát jöjjön akkor Szilágyi János, és utána pedig itt lesz még Korda György és az Electric Lark Orchestra is.

0: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 7 óra 42 perckor egy újabb kívánság teljesül, legalábbis reményeim szerint. Lucskai család Nagy Szolánszról, Szlovákiából nagyon boldog névnapot kíván Tündének, és kérnék a Neotontól a Micsoda Buli című számot. Hát megmondom őszintén, hogy a Neotontól én ilyen felvételt nem találtam, úgyhogy a Hungáriától tettem be, elnézést, ha nem erre gondoltatok. Tehát Hungária, Micsoda Buli, aztán jön Homonyik Sándor a Királylánnyal, majd zárja a blokkot az Abba nevű formáció a Hastamannana című opusszal.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 7 perc múlva 8 óra, ez azt jelenti, hogy két felvételre maradt időnk még ebben az órában. Ezek közül is az első, egy kívánság teljesítése. Szia Suki, kérlek, jársz le Stephen Wolf, Born to Be Wild című számát. Köszönöm, szép napot, Marian, ezzel folytatódik a koktél, és a záró felvétel a Spotnix nevéhez fűződik.
1: Suki Koktél.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görög teknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Deák Ferenc kitüntetést adományozott a képviselő testület május 28-ai ülésén Szabóné Hirt Máriának, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének. Paksváros önkormányzata képviselő testülete a hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként alapította a díjat, amelyben 2 évente egy fő részesülhet. A Deák Ferenc kitüntetést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen adják át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
5: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvirág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
4: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
6: Az ugrálóvá tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
7: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
6: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogócskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsjuice mellé. Ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Brian Adams indította a május 30-ai szombati Suki koktél harmadik óráját. Köszöntelek benneteket. 8 óra után járunk, 9 perccel és 19 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Janet, Janka, Johanna, Dezső, Félix, Vazul, Nándor és Ferdinánd nevű hallgatóinkat. És sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ünnepel. Sok kívánság érkezett, úgyhogy nem is húzom az időt. A telefonszámmal tudjátok ti ezt magatoktól, jöjjön az első kívánság ebben az órában. Szia kedves Suki, szép reggelt! A héten ünnepelte születésnapját Lévai Tibor szabadkai muzsikus, zeneszerző, multi-instrumentalista, aki a Münchenben élő Silver Convention és más együttesek szerzőjének és menedzserének, Lévai Szilveszternek öccse. Münchenbe költözött, ahol elkezdődött zenei karrierje, itt együtt dolgozott Udo Jürgenszel és Péter Alexanderrel is. Másodszor is részt vett a tokiói Yamaha Fesztiválon. Ma reggel a legendás piramis együttes Révész Gallai korszakot megelőző Lévai korszakból szeretnék kérni egy dalt, mely a Magyar Rádió felvétele. Címe: Ne bánsd a madarat, köszönettel és üdvözlettel, Dobos Tibi Szabacsról. Tehát ezzel folytatódik a koktél, de a blogban lesz még Komár László, és a Fat Boys zárja majd.

0: Suki Cocktail. Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 20 perc van, és az jutott eszembe, hogy az elmúlt 30-valány év alatt rengeteg zenét lejátszottam, és a mai napig mindig akad egy-egy olyan felvétel, amit még soha nem játszottam a Suki Cocktailban, sőt a leporolt LP-kben sem. Egy kedves hallgató hívta fel a figyelmet, hogy a Bergendinek van egy ilyen című száma, hogy Tükör, és én nem emlékeztem rá, nem ismertem, úgyhogy most ezzel folytatódik a Cocktail. Az másodikként a blogban itt lesz Lou Vega, és harmadikként Charlie, az egyik legnagyobb magyar hang zárja a blokkot.

0: Suki Koktél.
1: Suki Koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 8 óra 32 perckor egy újabb kívánság teljesül. Ábrahám László, Nagyszalán, Szlovákia. Üdv mindenkit, kérek, Sandokant ne otthon. Ezzel folytatódik a koktél, aztán itt lesz még az első emelet, illetve a Queen's

0: Reklám.
1: Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettő szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Paks FM. Paks.

0: koktél. Suki koktél Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 2:03:09 jöjjön az időjárás jelentés. Délelőtt többnyire összefüggő felhőzet terjeszkedik déli délkelet irányba, amelyből az ország több pontján is csepereket az eső, ugyanakkor délután este északnyugat felől gomoly felhők, velük együtt pedig záporok, zivatarok érkezhetnek, illetve képződnek is fölöttünk. A zivatarokat viharos szélökések is kísérhetik. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 31 fok között várható, de a felhősebb északkeleti tájakon csak 21-25 fok valószínű. Késő este 13-22 fok lesz. Legalábbis a jóslatok szerint a vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 21 Celsius fokot mutat. Nagyszerű előadók megint csak három számból álló blokk, Roy Orbison, Diana Ross és Presser Gábor az előadók sora.

0: Suki Cocktail.
1: Suki Cocktail Sukival és a 60-as, 70-es, valamint a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
2: 6 perc múlva jön Harmad Gabi a legjobb, legfrissebb hírekkel 9 órakor, utána pedig Pusztai Kriszta Életmód magazinját hallhatjátok. További jó rádiózást, elköszönöm a műsorvezető Sukert József, szép napot, szevasztok, holnap reggel várlak benneteket.

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél, minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujcsics Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon Leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a Magyar Közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paks város képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
6: Azt éreztem, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy Jó, hogy így megyem be magad, fejjad, agyam meg a gyomri, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén érett, hogy a gyomromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Ezt láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nek. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép délelőttet és jó rádiózást, a mikrofonnál Pusztai Krisztina, ez az Életmód magazinunk, május 30-án holnap lesz a dohányzásmentes világnap, éppen ezért ezzel is foglalkozunk a mai magazinban, de előtte még első óránkban például Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezik, hozok programajárót, naptári kitekintést is többek között, aztán déltől majd a Best of órában a 80-as évek legjobb zenéit forgatom nektek, ne menjetek sehová, a Paks FM számít a figyelmet. Metekre, és persze én is.
0: Paks FM összeköt.
3: Csima! Nossa!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Rengeteg kikapcsolódási lehetőség vár rátok ezen a hétvégén Pakson és környékén, természetesen a gyerek nap sem maradhat el. Május 30-án, tehát a mai napon az ASE sporttelepen 10 órától 11-es rúgóverseny van, színpadi programok közül is válogathattok, illetve a füves nagypályán kézműves nagysátor várja a kicsiket. 10 óra 15 perckor kezdődik majd a ringató, 16 órától a Zapszalma együttes ad koncertet. Van űrjátszóház, űrlabirintus, ugrálóvárak, csillámtetoválás, hennafestés, Dodge Jam, tehát szinte teljes vidámpark, ügyességi játékok, gokárt, e-roller, és még sorolhatnám, egészen 18 óráig. Meglepetés ajándékok is várják a gyerekeket. Különböző állomásokon lehet 5 pecsétet, összesen 5 pecsétet szerezni, és akkor meglepetés csomagot kap a gyerkőc. A rendezvény ideje alatt ingyenes kisvonatok közlekednek a városban. Szintén a mai napon boros kalandozás vár rátok a Bölcskei Pincefaluban. Felfedezhetitek a bölcskei borok világát ezen az egyedülálló napon. 13 órakor kezdődik a program. A Táncsics Parkban Pakson ma zajlik a német nemzetiségi nap. 35 éves a Roger Schilling zenekar, amely 15 órakor lép fel, 15 óra 45 perckor kezdődik majd a megnyitó, 16 órától a paksi óvodák és általános iskolák nemzetiségi műsorát lehet megnézni sváb hangulatban, 19 óra 30 perctől a paksi német nemzetiségi tánccsoport lép fel, aztán 20 órától újra jön a Roger Schilling zenekar, 21 órától pedig bál lesz. De ízőrző porta is várja az érdeklődőket, a gyerekeknek kézműves foglalkozásokat tartanak, különböző interaktív gyermekprogramok is lesznek. Dunakömlődön május 31-én lesz gyereknap, a dunakömlődi focipályán, de meg kell említeni azt is, hogy május 31-én Pakson kicsi gesztenyeklub lesz a Csengei Dénes Kulturális Központban, ez ugye egy zenés színházi előadás. Kalocsán is május 31-én tartják a gyermeknapot, az Érsekkertben reggel 9-től egészen fél 1-ig. Kerekítő foglalkozás, gyerekkoncert, bűvéssó, habparti és sok-sok kísérő program, kellemes kikapcsolódást.
0: Még több helyi program a paksefm.hu-n.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést. Ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsa van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni, és Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg,

0: a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet.
1: És az
0: ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretet nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, meg beszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. De amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségünk van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a János apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni, mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
0: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
0: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig

0: valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból mi kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az öt szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
0: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
0: Tehát miért ne? Uh-huh. Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek téged.
1: Tehát akkor az öt szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
0: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
0: Gyakoroljuk.
1: Gyakoroljuk. Köszönöm.
0: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

Paks FM, ami összeköt minket, nézzük, hogy május 30-ához milyen érdekességek kapcsolódnak. 454 éve hunyt el ruszkai báró Dobó István, Eger várkapitánya. Ugye az 1552-es török ostrom tette ismerté a nevét, amikor az egyenlőtlen erőviszonyok ellenére meg tudta védeni a várat. 173 éve Iszák Merit Zinger szabadalmaztatta az általa kifejlesztett varrógépet. 117 éve született Benny Goodman, amerikai klarinétművész, zenekarvezető, a swing király, aki Bartóktól is rendelt zenét. 111 éve született Carmen Herrera, kubai amerikai festőnő, aki 89 éves korában adta el első festményét, és később vált világhírűvé. 74 éves lenne a Kocsis Zoltán Kossuth díjas zongora, művész, zeneszerző és karmester. 62 éve hunyt el Szilárd Leó atomfizikus, az atomreaktor és a nukleáris láncreakció elméletének megalkotója. És 68 éves lenne a Mary Fredriksson, svéd énekesnő, a Rakset nevű duó egykori tagja. Éppen ezért a Rakset-től hallunk egy dalt a folytatásban, ezzel a felvétellel emlékezünk az énekesnőre a Paks FM műsorában.

0: verandám az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Paks FM, ami összeköt minket, mindjárt hírek, aztán folytatódik az Életmód magazinunk, benne a dohányzásról való leszokás lesz a témánk, hiszen május 31-én, tehát holnap lesz a dohányzásmentes világnap. Én Pusztai Krisztina vagyok, számítok a figyelmetekre a folytatásban is.
2: Életmód magazin.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
5: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
3: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Május 29-től országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon, a fokozott tűzveszély miatt hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására, és tűzeset esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselő testület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselő testület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át.
3: És most, sporthírek a Paks FM-en.
6: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
7: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék üzni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 éves sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
6: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagy polgármesterként is az asét erősítik.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

Köszöntelek titeket a mikrofonnál, Pusztai Krisztina, folytatódik a szombat délelőtt itt a Paks FM hullámhosszán. Az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére 1988 óta minden évben május 31-e a dohányzásmentes világnap, amely elsősorban a dohányzás veszélyeire, szövődményeire hívja fel a figyelmet. A dohányzás bizonyítottan fő oki tényezőnek tekinthető a tüdőrák, a perifériás érbetegségek, valamint számos daganat kialakulása szempontjából, mindemellett pedig szerepet játszik az agyvérzésben, a szívinfarktusban és számos szerv daganatában is. Évente 6 millió ember hal meg a világon a dohányzás következtében, közülük körülbelül 1 millióan a passzív dohányzás áldozatai. Hamarosan egy interjút is hallhattok a témában. Egy kis zene után.

0: Tápolás, tippek, tanácsok.
1: Műsorunk következő témája a dohányzás, illetve a dohányzásról való leszokás. Beszélgető partnerem pedig Csernák Edit védőnő, egészségfejlesztő szakember, akitől azt is megtudjuk, hogy a fiatalok vagy az idősebbek szoknak ellen nehezebben, és például mennyit jelent a család támogatása egy ilyen elhatározásnál.
2: És különbséget kell tenni azok között, akik szeretnek dohányozni, illetve azok, akik leszeretnének dohányozni. A dohányosok egy rész kb. A fele, megpróbáltam már letenni a cigarettát valamilyen szinten, de nagyon nagy a visszaszokásnak a százaléka. Kint a szűrésen megkérdezzük őket, van egy ilyen nikotin felmérő teszt, és hogy milyen gyakran dohányzik-e, és akkor van, aki azt mondja, hogy mi köze hozzá, én erre nem válaszolok, hagyjanak engem békén, tehát már magára a kérdőjére sem válaszol, viszont azért a nagy része elismeri, hogy dohányzik. Meg szoktuk kérdezni, hogy hány szál cigarettát szívvel naponta, mennyi idő telik el ébredés követően, még rágyújt, van akinek 5 percen belül, tehát ahogy felébred, már rögtön rá kell gyújtani, van akinek azt mondja, hogy megvárja, még leföl a kávé egy olyan fél órán belül, az sem mindegy, hogy a reggeli, délelőtti órákban hány szál cigarettát szívvel, mert az erős dohányosok nyilván többet fognak elszívni a délelőtti órákban, illetve ahogy 20 szál alatt, illetve 20 szál fölött szívelt, hogy általában egy dobozzal el szoktak szívni a dohányosok, és ebből kijön nekünk egy érték, enyhe, közepes, illetve súlyos nikotinfüggő. Az enyhe nikotinfüggőkkel idézőjelben könnyebb dolgunk van, hiszen felajánljuk neki természetesen az, hogy ezt már úgy el lehetne hagyni, kevés az a cigaretta, amit elszív, esetleg el lehetne hagyni. Van, aki megpróbálta, már mondta, hogy már megpróbálta, de sajnos volt olyan élethelyzet, ami miatt ő visszaszokott.
1: Akinek nem megy, az nyilván szakemberhez is fordulhat, csoportos vagy egyéni terápiát javasolnak.
2: Nagyon különböző erről a vélemény. Van, aki azt mondja, hogy ő ugyan nem fog eljárni egy csoport foglalkozáson, amit tudnak ők tenni, vagy mivel tudnak többet. Azt mondják, hogy végül is fejben dől el, tehát hogyha valaki le akar szokni, akkor nem elég csökkenteni a számot. Nyilván az is azért valamennyire jó, hogyha mondjuk 20-ról lecsökkenti 10-ra. De a teljes végleges elhagyás, ez lenne a cél. Tehát, hogy nem csak csökkenteni, hanem elhagyni. Kismamáknál is van úgy, hogy jönnek és mondják, hogy de hát csökkentettem a cigarettaszámát, nem elég kismamáknak, meg főleg azonnal, ahogy megtudják, hogy kismamák vagy, ahogy tervezik a terhességet, azon pillanatban el kellene hagyni nekik a dohányzást. És van, akik pedig a csoportos foglalkozást helyezik előtérbe, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy vannak ezek az önsegítő csoportok, ahol azért több szem többet lát, több fül többet hall, tehát hogy egymásnak elmondják a problémáikat, tehát hogy ők már esetleg megpróbálták, miért szoktak vissza, miért nem sikerült nekik, hogy milyen módszerek vannak, amivel kicsit könnyebbé lehet tenni a hétköznapokat, tehát a csoport erre jó.
1: Hogy mikor mondható el valakiről, hogy leszokott a dohányzás, erről is kérdezem mindjárt Csernák Edit védőnőt, a témánk a dohányzás.

0: Folytatjuk a beszélgetést Csernák Edit védőnővel. Sokakat csak egy kis lépés választ el attól, hogy megpróbáljanak leszokni a dohányzásról. Vannak, akiknek könnyebben megy a leszokás, és vannak, akiknek nehezebben. Hogy mikor mondható el valakiről az, hogy leszokott a dohányzásról, erről is kérdeztem a szakembert.
1: Időben nem nyilvánul meg. Tehát, hogyha valaki elhagyja a cigarettát, azt én úgy gondolom, hogy akkor elhagyja. Tehát azt végérvényesen el kell hagyni, tehát aztán soha többet nem kellene, hogy rágyújtson. Viszont ez nagyon nehéz megállni, és nagyon fontos a családtagok, a munkatársak, a barátoknak a segítsége. Én középiskolában vagyok védőnő, és számtalan fiatal jön be hozzám, hogy ők elhagyták a cigarettát, letették, bejön 2 hét múlva, kérdezem tőle, hogy akkor

0: Sikerült, na nem szoktál vissza. Dehogy nem, mert ugye a barátok kínálgatnak, odohányoznak előttem. Tehát, hogy segítsük a dohányzás elhagyásában.
1: Én laikusként azt gondolnám, hogy a fiatalokat könnyebb lehet leszoktatni a cigarettázásról, mert hogy ők rövidebb ideje cigarettáznak, mint mondjuk egy 50 éves ember, aki már hosszú évtizedek óta szívja a cigarettát. Viszont mondja el ezt ön, hogy valóban így van-e ez, szóljon a szakember erről a témáról is.
0: Nem könnyű a fiatalokat leszoktatni, sőt, inkább arra irányulnak most erőfeszítések, hogy a rászokást megelőzzük, tehát már 6. osztályban az egészségtan oktatása során a szenvedélybetegségeknél felkerül a szó a dohányzásról, dohányzás káros hatásairól. Tehát már, hogy ott el kellene indulni annak a folyamatnak, hogy nem szeretnék rászokni. Bekerülnek a középiskolába, ott idézőjelben csorda szellem, kimennek, látja, hogy dohányzik, jól esik, neki olyan jól néz ki, amikor meggyullad az a cigaretta, olyan még jó az illata is. Utána persze büdös, de nagyon könnyű őket belevinni ebbe. Sőt, statisztikai adatok alapján a fiatalabb korosztály nagyobb százalékban, 40%-ban dohányzik, a felnőtt lakosság Magyarországon kb. 30%-ban, és a népegészségügyi program pedig 20% alá szeretné ezt szorítani. Tehát azért itt nagyon nagy különbségek vannak. Viszont a fiataloknál van, aki az iskolában dohányzik, hazamegy, otthon nem, mert mondjuk a szülők nem tudják. Tehát náluk nagyobb a valószínűsége annak, hogy esetleg, ha elkezdenek egy olyan munkahelyen dolgozni, ahol nem dohányoznak, akkor ő is le fogja tenni a cigarettát. De nem akar leszokni. Tehát nem azért szokik rá, hogy utána ő le akarjon szokni róla, hanem azért, mert jó, mert kimennek, meg a többiek is ezt csinálják. Tehát a felnőttek viszont, akik már érzik az egészségügyi következményeit ennek, hiszen szív- és érrendszeri betegségek, tüdőbetegségek, ugye a nehezebb légzés, a reggeli állandó köhögés, esetleg a véres köpetűrítés. Tehát ezek már mind felhívják a figyelmet arra, hogy visszább kellene szorítani, vagy a magas vérnyomás. És akkor elmondjuk, hogy magas vérnyomásnak oka az, hogy dohányzik, hiszen általános érszűkítő hatása van. Tehát az idősebb korosztály már jobban rájön arra, hogy le kellene tenni a cigarettát.
1: Mennyien tudják végül letenni a cigarettát?
0: Sajnos számadatokkal nem tudok szólni, hogy hány ember tett el. Kb. 3-4% a dohányosoknak, ez nagyon kevés. Sajnos megpróbálják, kb. A fele, de sajnos nem tudják letenni. És viszont aki leteszi, utána nem fogja bírni elviselni a dohányos maga körül. Azért lenne jó például, mondjuk ha a házaspárnak mindenkit tagja dohányzik, akkor próbálják meg együtt letenni, egymás segítve. Mert hogyha az egyik leszokik a dohányzásról, a másik meg még tovább szívja, tehát ott van az, hogy látja, megkívánja, újra visszaszokik. Viszont már beszéltem olyan dohányos emberrel, aki letette a cigarettát, és azt mondta, hogy bármikor vissza tudna szokni, csak egy akaraterő kell ahhoz, hogy ő ezt ne tegye meg. Down in-

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt. Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks

május 31 dohányzásmentes világnap. 1988 óta minden évben megszervezik az Egészségügyi Világszervezet kezdeményezésére. Elsősorban a dohányzás veszélyeire, szövődményeire hívják fel ilyenkor a figyelmet. A dohányzás bizonyítottan ott van a fő okok között, a tüdőrák, a perifériás érbetegségek, valamint számos daganat kialakulása szempontjából, mindemellett pedig szerepet játszik az agyvérzésben, a szívinfarktusban és számos szerv daganatában. Évente 6 millió ember hal meg a világon a dohányzás következtében, közülük körülbelül 1 millióan a passzív dohányzás áldozatai. És hogy miért is éri meg letenni a cigarettát? A dohányzásról való leszokás közvetlen és hosszú távú előnyei lehetnek, hogy 20 perccel a dohányzás abbahagyása után a pulzus lecsökken, 12 órán belül a vér szénmonoxid szintje normális szintre csökken, 2-12 héten belül javul a keringés és fokozódik a tüdőfunkció, 1-9 hónapon belül csökken a köhögés és a légszomi, 5-15 éven belül az agyvérzés kockázata nem dohányzókéval azonos szintre csökken, 10 éven belül a tüdőrák halálozási arány körülbelül fele a dohányzókénak. Mindemellett pedig a cigaretta elhagyása a mentális egészségre is pozitív hatást gyakorol, nem mellesleg a pénztárcánkra is.

0: Paks FM, ami összeköt minket, hogyan lehet megőrizni a lángot egy kapcsolatban a kisbaba érkezése után. Erről is hallhattok egy pszichológustól a következő órában Életmód magazinunkban. Én Pusztai Krisztina vagyok, hírek, aztán jövünk vissza.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
4: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
3: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
5: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
6: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
5: Anya, ugye hazavisszük?
7: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
8: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Deák Ferenc kitüntetést adományozott a képviselő testület május 28-ai ülésén Szabóné Hirt Máriának, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének. Paksváros önkormányzata képviselő testülete a hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként alapította a díjat, amelyben 2 évente egy fő részesülhet. A Deák Ferenc kitüntetést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen adják át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
9: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Kimit Tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Kimit Tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Kaposváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
8: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
1: Az ugrálóvá tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
10: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
1: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogócskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: A baba érkezése egy gyönyörű, de hatalmas kihívásokkal teli időszak. Az új szerepek, a szülővé válás, a kialvatlanság és a megváltozott prioritások miatt a párkapcsolat háttérbe szorulhat. A feszültségek elkerülése és az intimitás megőrzése érdekében nagyon fontos az őszinte kommunikáció, az új feladatok egyenlő megosztása és az egymásra szánt minőségi idő. Életmód magazinunknak a harmadik órájában egy pszichológustól hallunk néhány rövid velős tanácsot azzal kapcsolatban, hogyan lehet megőrizni a lángot a párkapcsolatban a gyermek születése után. Tartsatok velünk, a mikrofonnál Pusztai Krisztina.

0: A baba születése minden párkapcsolatban hatalmas öröm és nagy kihívás is egyben, hogy hogyan készüljünk fel erre a változásra, arról Pünkösdi Marci pszichológustól hallhatunk.
1: Ez nagyon fontos így előre tisztább lenni ezzel, hogy nagyon nagy hormonális változás az anya életében. Tehát maga a születés is egy nagy életesemény egy nő életében, különösen az első születés, amikor anyává válik az ember. És ezt így kell kezelni párkapcsolati szinten is. Tehát ilyenkor az anya jobban a babára fókuszál, az egész figyelme így köré összpontosul, és ezt egy kicsit így ki kell bírni a férjnek így az elején. És hát kell egy kis idő, amíg így beáll, így ez az anyai szerep. Az apánál az apai szerep, ami amúgy egy kicsit később, könnyebben kialakul, amikor már könnyebben tud kapcsolódni a babához, mert eleinte az anya az, aki táplálja, aki sokkal többet kontaktusban van vele. És aztán egy idő után pedig készülni kell, hogy az anya is nyisson újra a férj felé, vagy az apa felé, mert az lesz a legnagyobb biztonság a babának, hogyha a szülei így szülőpárként vannak jelen.
0: Sajnos sok kapcsolat a gyermek születése után megy tönkre, fut zátonyra. Nagyon komoly odafigyelés, sok befektetett energia kell ahhoz, hogy ez ne így legyen. Hogy mit tehetünk, erről is hallhatunk egy kis zene után Pünkösdi Marci pszichológustól.

0: mondhatnám, ami utána segít visszaállni férfi és nő szerepbe, tehát házastársi vagy párkapcsolati szerepbe, az anya és az apa szerep mellett. A szülés az egy nagyon női dolog. Nagy előnynek látom, hogy az apák bent lehetnek, de vannak apák, akiknek ez egy sok. És hogy ezt így fontosnak tartom, hogy erről a pár tudjon beszélni, és mind a kettejüknek az álláspontja megjelenhessen, és hogy szabadon tudjanak dönteni, tehát az apának legyen ebbe szabadsága, mert hogyha egy kényszerből megy be a szülésbe, az lehet, hogy kontraproduktív lesz, és nem segít így utána, hogy újra nőként nézhessen az anyára, tehát van, akit ez így megzavar. A szülésre is nagyon fontos pszichésen is készülni, mert nem egy egyszerű biológiai folyamat, ami amúgy nagyon szépen van kódolva az anya szervezetébe, tehát nagyon pontosan tudja a szervezet, hogy mit kell végeznie, de ez egy legalább annyira pszichés folyamat, mint biológiai folyamat is. Annyira kell kinyílni az anyának, mint korábban még sohasem fizikai és mentális értelemben is, hogy így életet adjon egy születő csecsemőnek. Nagyon, nagyon függ a babának a temperamentumától, hogy hogyan alakul így az első néhány hét, de az első 6 hét a gyerekágy az egy nagyon védett idő kell, hogy legyen az anya életében, tehát így testileg is regenerálódnia kell, meg lelkileg is. Tényleg nagyon heves hormonális változások vannak, amik a hangulatingadozásokban is megjelennek. Erre jó, hogyha készül az apa, hogy tudjon egy biztos társként ott lenni. Így akár így a fizikai teendőkben, de hogy így egy társként, akire támaszkodhat ilyenkor az anya, mind része annak, hogy kiegyensúlyozott kapcsolat maradjon a baba születése után is.
1: Pünkösdi Marci pszichológustól hallhattunk arról, hogy hogyan érdemes felkészülni a pároknak a baba érkezésére, hogy ne csak apák és anyák, hanem férfiak és nők párok maradjanak a gyermek születését követően, és meg tudják őrizni a lángot.

0: FM életmód magazinja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

Paks FM, ami összeköt minket, életmód magazinunk harmadik órájában jut időnk egy kis zenei érdekességre is. 1998. május 30-án a Simply Red nevű formáció 6. stúdióalbuma, a Blue, feljutott a brit albumlista élére. A 90-es évek végén a Simply Red már túl volt a világkarriert meghozó Stars albumon, és sokan kíváncsiak voltak, hogy merre indul tovább Mick Hucknall. A válasz 98-ban érkezett meg a Blue című lemezzel, ami egyszerre volt szólos visszatérés és kísérletező hangulatlemez. Eredetileg teljes feldolgozás albumnak tervezték, végül azonban csak 5 cover került rá, ilyen például rajta Neil Young egyik klasszikusa. A lemez hangzásában nagyon erősen jelen van a reggae és a klasszikus szól hatása, nem véletlenül, hiszen Mick Hucknall akkoriban rengeteget foglalkozott jamaikai zenékkel. Kereskedelmi szempontból is sikeres lett a korong, az album vezette tehát a brit slágerlistát, és hetekig ott maradt a top 10-ben. Most jöjjön róla egy dal, a Simply Redtől.

0: Paks FM, ami összeköt minket. Életmód magazinunk véget ér, Harmad Gabi hozza a híreket, de ne menjetek sehová, a Best of Órában a 80-as évek legjobb zenéit hozom nektek. A mikrofonnál Pusztai Krisztina.
1: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
2: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
4: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paks város képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozás napi ünnepségen veheti át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
6: Azt érte, hogy mikor már ennyi szint különbséget is emeltettünk így, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így lesz, hogy jó, hogy így megyem be a magas fej, az agyam meg a gyomori, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén éreztem, és a gyomromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamban volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk jipezni. és tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tomb, és azon úgy átmentünk, hogy ott lenne. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paksfm Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: Gabinak köszönjük a híreket, ez már a Best of óránk, a 80-as évek legjobb zenéi forognak szűk 60 percen keresztül itt a Paks FM-en. Valentine Brothers, Rick Astley, Komár László, Eddie Grant, Art Company, velük kezdünk. Én Pusztai Krisztina vagyok, töltsétek ezt a 60 percet is a Paks FM-mel.
1: Paks FM Best of 80-as évek, a

waste your time. And I think to myself, why now? Why me? Why?

Hungária, Belinda Carlisle, Omega, Michael Jackson, tőlük is hallunk egy-egy dalt a következő percekben, de előtte még a Genesis That's All című felvételét is meghallgatjuk. A 80-as évek elején a Genesis már jócskán eltávolodott a hosszú, progresszív rock daraboktól, és egyre inkább a rádióbarát hangzás felé indult. Ennek egyik legnagyobb példája lett a That's All, amely 1983-ban jelent meg a zenekar önmagáról elnevezett albumán. A Genesis már teljesen új korszakát élte, tehát Peter Gabriel rég kilépett, Phil Collins pedig nem csak dobosként, hanem frontemberként is világsztár lett, és ebben az időszakban született meg az egyik legnagyobb rádiós klasszikusuk, a That's All című dal. Érdekesség, hogy a zenekar eredetileg szándékosan próbált egy egyszerű Beatles hatású popdalt írni, és végül pont ebből lett az egyik legismertebb Genesis sláger. A fő zongora témát Tony Banks játszotta fel, ez pedig rögtön felismerhetővé teszi a dalt. A felvétel azért is különösen fontos a zenekar történetében, mert ez lett a Genesis első amerikai top 10-es slágere. A szövege első hallásra egy könnyed popdalnak tűnik, de valójában egy feszült párkapcsolatról szól. Sok rajongó szerint pont ez az ellentét teszi igazán erőssé, miközben a dallam szinte vidám, a szövegben ott van a folyamatos konfliktus és a tehetetlenség érzése. Hallgassuk meg a Best of óránkban, ahol a 80-as évek legjobb zenéi szólnak.

1982-t írunk a következő percekben a Best of óránkban itt a Paks FM-en. A Madness Our House című dalát hallgatjuk meg, ami 82-ben igazi nemzetközi áttörést hozott a zenekarnak. A dal sokak szerint rögtön felidézi a 80-as évek Londonját. A negyedik stúdióalbumukon jelent meg ez a felvétel, az Egyesült Királyságban pedig top 5-ös siker lett, Amerikában egészen a Billboard lista 7. helyig jutott. A dal akkora kulturális hatást fejtett ki Angliában, hogy később egy teljes musical is épült a Madness dalaira, Our House címmel, díjat is elnyert ez a bizonyos musical. Mi viszont az eredeti dalt hallgatjuk meg a Paks FM Best of órájában.

0: Ennyi volt már a Best of Úr az elmúlt 4 órában. Pusztai Krisztinát hallottátok a mikrofonnál, ugye a Best of Úr előtt 3 órán keresztül az Életmód magazinban hoztam nektek infókat és érdekes témákat, ne menjetek sehová, szabad péntek Best of is lesz, és top 50. Szép hétvégét nektek, búcsúzik Pusztai Krisztina.
1: Ez volt a Pax FM Best of 80-as évek. 1 órán keresztül déltől 1-ig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Pax FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 30-án szombaton 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Kitüntetéseket ítélt oda a paksi képviselőtestület. Gyermekhét volt a Deák Ferenc általános iskolában. Gosztola Istvánt választották az ASE örökös tagjának. Jönnek is a részletek.
1: Paks FM hírek.
2: Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paksváros képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselőtestület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselőtestület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át. Deák Ferenc kitüntetést adományozott a képviselőtestület május 28-ai ülésén Szabóné Hirt Máriának, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének. Paksváros önkormányzata képviselőtestülete a hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként alapította a díjat, amelyben 2 évente egy fő részesülhet. A Deák Ferenc kitüntetést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen adják át.
1: Paks FM hírek.
2: A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
3: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
2: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
4: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, És több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
5: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
4: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
2: A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
6: Azt érte, hogy amikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így... Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magas. Fejj az agyam meg a gyomori, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a gyomoromat pedig így rétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Ezt láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és azon úgy átmentünk, vagy 50-nál. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
1: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
7: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék üzni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 éves sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
2: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagy mesterként is az ASE-t erősítik. A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
1: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
9: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket. A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks, Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
10: Nagy a család, sok a barát. Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
8: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
10: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Visszatértünk Weisz Józsival, Strasser Tamással, én pedig Harmad Gabi vagyok, és folytatódik a Szabad Péntek. Ugye ott hagytuk abba, hogy én felvetettem ezt a Vármegye visszaállítását, vagy vissza, hát igen, állítását megyére, ami hát a jogászoknak egy jó nagy szivatás. Józsit nem volt túl empatikus, de ez nem baj, megértjük.
2: Tehát Gabi, hogyha egy kormány népszerűséget akar csinálni, akkor nem a jogászokat kell szophatni?
1: Hát ezt nem.
2: Szerintem erre izgulom.
3: Egy rövid reflexiót, ha szabad. Szabad?
1: Szabad.
3: Ti vagytok a jogászok, javasoljátok, hogy ne így legyen.
1: Én javasoltam, hát, most így remélem hallgatott minket valaki. Jogászok is hallgatnak, és nem hagyják magukat, mert ez tényleg ez egy óriási munka, de egy önfoglalkoztatás jellegű intézkedés, ami szerintem teljesen fölösleges.
2: Jó, de erre azt mondják, hogy egy örökké valóságon belül egyszer megcsinálni az járulékos veszteség.
1: Hát ki tudja, aztán lehet, hogy
2: mert az, amiről te beszélsz, az, hogy sok ilyen van. Tehát ez lehet, hogy egy, hogy hívják, tehát jelképes dolog, de hogy sok ilyen önfoglalkoztató rendszer saját magát, na ezzel van baj.
1: Igen, ezzel is baj van, és egyébként a jelképességgel is annyiban baj van, azt gondolom, és hagyj kössem itt át egy picit ezekre a hol fogom az irodaházban, hol fogok ülni, és hol fogok dolgozni című történetre. Ugye ott van a Karmelita, rengeteg pénzért meg lett csinálva. Az eddigi miniszterelnök azt választotta. Most majd ki tudja, mire használják, minden. De hogy akkor a képviselői irodaházból, ami ott van közvetlenül ugye a parlament mellett, és jelenleg egy, hát mondjuk ugye azért nem olyan túl jó állapotban lévő, de elfogadható állapotban lévő épület, és ott vannak jelenleg a frakciók. Na most onnan akkor a Szabad György, itt milyen házba fognak átköltözni, ugye a Tiszás frakció, mert ők bejelentették, hogy ők nem fognak a képviselői irodaházba. Na most csak így,
2: azért, mert az a hajdani MSZMP ez tartozott, tehát ennek
3: a kérdés az, hogy ez a döntés, ez súlyos milliárdokba kerül, mint a Karmelita felújítása?
1: Át kell költöztetni.
3: Súlyos milliárdokba kerül avagy. Tehát a Karmelita felújításához...
1: Ezt egy közérdekű adatigénylésbe ki kell kérni, Józsi, mert nem kértem ki, de az, hogy a Karmelitából a dokumentumok meg minden átkerüljön az új miniszterelnöki hivatalba, és a többi, az pénzbe kerül, ne aggódj.
3: Megengedett, befejezem a kérdést.
1: Igen.
3: Szabad?
1: Nem.
3: Oké,
2: okay. Most azt eljössz. De csak annyi jutott eszembe, és akkor utána jöhet, hogy, és mi van, hogyha én nem tudok abba dolgozni, mert mondjuk abszolút nem az én világom, és idegesít minden, ami úgy be van rendezve.
1: Várjál, akkor most ezt a rádióra is
2: így van, nyugodtan, de majd azt
1: hogy
2: én
1: most
2: elmondom,
1: akkor én itt most azt mondom, hogy nekem ez vagy az nem tetszik, akkor változtatunk.
2: Az nem volt kiírva egyébként a választáson, hogy aki nyeri a választáson, annak muszáj a Karmelitába beköltöznie.
1: Nem muszáj, csak én azt akarom mondani ezzel, nyilván nem muszáj, de én szerintem ezek oly fölösleges körök, amik pénzbe kerülnek nekünk, adófizetőknek, és halálosan nem érdekel őszintén, hogy hol van a Magyar Péter miniszterelnökként, nem érdekel. Ha Karmelitában lenne, én azt se tartanám egy rossz dolognak, és azt se tartanám egy, nem tudom, hogy most jó, persze, mert akkor...
2: És te ki vagy? Te egy személyben megtestesíted a nemzetet, mert
1: nem,
2: akkor én elfogadom.
1: De szerintem
2: én tudom, hogy amit én gondolok,
1: ezzel, mint amennyien nem.
2: Akkor szerintem biztos, az a baj.
3: Benne van még a kérdés. Tehát az, hogy ők beköltöznek, vagy nem oda mennek, stb. Tehát nagyságrendileg hányszor kerülsz többe a Karmelita felújítása, ahova Orbán Viktor és a klientúra beköltözött, mint az, hogy esetleg, tehát tételezzük fel, Magyar Péter frakciója átmegy máshova, esetleg nem újítják fel ugyanennyibe. Tehát lehetséges egy százszoros szorzó?
1: Hát igen. Ezt nem tudom megmondani.
3: Tehát
1: de
3: súlyozni kell, érted?
1: Jó, csak ez már készen van. Tehát, hogy miért kell még
2: az, ami készen
1: költeni?
2: Van, attól az még lehet nagyon rossz is.
3: Kérdezek, hogy nem lehet, hogy ami készen van, azt föl fogják használni múzeumnak, közérdekű, bejárható.
1: Biztos, hogy lesz valahogy, valamilyen módon.
3: Most
1: csak
3: Airbnb. Mondunk előre, amit nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Tehát Airbnb. Van egy információ, egy fél információ, hogy nem költöznek be. Oké. Okay. Mi nem tudjuk, hogy mi történik a Karmelitával, nem tudjuk, hogy mibe kerül az. Érted? Azt tudjuk, hogy a Karmelitát felújították, nagyon szép lett, gyönyörű, a Rogán rezidencia szintén gyönyörű lett, első osztályú, tényleg frankó. Kérdés az, hogy mi lesz vele. Ha ezt most hagyják az enyészetnek, meg pedig azért rombolják, meg főgyújtják, mert ez a régi izé volt, akkor rendben, akkor jogosak, beszántják sóval a helyét, akkor azt mondom, hogy de ha találnak erre is egy megoldást, hogy akár észszerűen használva van, és ők egy szimbolikusan egy prulitának helyre költöznek,
1: Nem, bocsánat.
3: Lehet ezen gyűnyögni, csak
1: az, ellen, az ellenzék az továbbra is ott lesz. Legalábbis én ezt így hallottam, olvastam, hogy az ellenzék az továbbra is a képviselői irodaházban marad. Igen. Csak a Tisza frakció megy, hát ebbe a kicsit jobb állapotban lévő Szabad György irodaház, ugye ez volt az. Szóval, hogy tehát gyakorlatilag most eddig egy épületet használt a magyar állam arra, hogy képviselők legyenek benne, most meg kettőt. Szupi. Én tök örülök neki, hogy
3: hát, ők jól van az egyszerűsítve. Itt a kérdés az, hogy mibe kerül. Igen, és hogyha de... az a bázis, hogy mennyibe kerül felújítani a karmelitát, akkor szerintem ehhez
1: csak ez hozzáadódik.
3: Minden jó megoldás.
2: Szerintem egyébként zseniális, hogy hirtelen mennyire garasoskodunk, mondjuk ezt tőlünk soha nem állt meg távol, mert ugye Józsival mi ahhoz a nem is tudom mi, tehát lehet rasszhoz, vagy kisebbséghez,
1: vagy... Svábok
2: vagytok volna ki. Hát a hangsúlyt tartozik.
1: De én ezt nem negatívan mondtam, én ezt pozitívnak tartom, ezért furcsa, amikor ilyenkor meg olyan nagyvonalú vagy, Józsi. Igen,
3: vagyok nagyvonalú. A karmelita hát felújítása...
1: Nem. A karmelita...
2: Nem, a Józsi annak örül, hogy egyre több épület lesz felújítva ilyen világszínvonalon.
1: De szerintem, amit pluszba költünk azért például ilyen átpakoljunk innen oda, onnan ide, stb., azok mind hozzáadódnak a karmelita felújításához, még plusz költségnek az egész történetben. Én ezt innen nézem, ti máshol.
3: De nem, az racionálisan kell. De mi van, de nem tudjuk.
2: Na, ugorjunk, gyerekek, nem lehet ennyire garagososkodni. Én nekem nyilván van egy jó ötletem. Annak idején ugye a Freddie Mercury állítólag meg akarta venni a parlamentet. Így 36 évvel a rendszerváltás után én úgy vagyok, jobban jártunk volna, ha 86-ban eladjuk neki. De
1: mondj ilyet.
3: Ki akarok törni, ugye az egyik.
2: Igen. A másik, lehet, hogy a karmelitára is lenne egy prominens vásárló, soha nem lehet tudni, meg kell próbálni, tehát...
3: Ha várjuk ki a végét, mi lesz vele?
2: Csak mert, nehogy az legyen, hogy visszakapják az apácák, mert nem találják fel magukat.
1: Olyanra gondolsz, aki krokodilbőrtáskával, 150 milliós krokodilbőrtáskával lesz itt valahol.
2: Akár. Úgy, nem annyira, igen. Nem annyira apácás, vagy szűzés, de ez más kérdés.
1: Jó, na még akkor még egy gondolat erejéig hagy elkézzem egy kicsit a Tiszát, hogy a Józsinak itt a szíve.
3: Én csak racionális próbálok lenni.
1: Jó, oké. Na, viccelek. Tehát a lényeg az, hogy még egy videót hagy hozzak ide, a Cilának a videóját, ugye ezt átküldtem nektek, nem tudom, hogy a hallgatók látták-e, de megosztott egy videót, ami lényegében arról szól, hogy a miniszterelnöknek, a jelenlegi miniszterelnöknek, mert ugye a Vitya az taka, azt mondta, tehát most a Magyar Péterhez szól ebben a videóban, hogy szerinte a kampánynak vége van, és most már nem kell óbégatni, meg nem kell, hanem most már ő egy közjogi méltóság, és ehhez méltóan kellene viselkednie. Na, erről mi a véleményetek? Én ugye nagyon egyetértek. Tehát nekem az nagyon szívemből szólt ez az interjú. Szerintem a Magyar Péternek tényleg be kéne fejezni a kampánypolitizálást, meg ez a látványpolitizálást, és tényleg csinálni csendben a dolgát, és csak akkor megszólalni, amikor nagyon muszáj. Itt jöttök ti.
2: Hát akkor hadd kezdjem én, nekem a kampány sem kifejezetten szimpatikus, tehát én nem nagyon szeretem a harsányokat, főleg amikor nem tételekről szólnak. De tudomásul kell venni, hogy ennek a nemzetnek vagyok én is a része, és erre van igény. Tehát én mint kisebbség...
1: Hogy erre van igény.
2: Hát mi fiatal vagy, majd megszokod. Tehát hiába szoktam... Én egy darabig hittem abban, hogy majd oktatással eljutunk valahova. Már nem annyira hiszek, tudomásul veszem. A közösségnek ez is sajnos a része. Ha engem hallgatnának meg, nyilván sokkal izgalmasabb párbeszédek lettek volna az egészségügy átalakításáról, az uniós csatlakozásnak.
3: A kampány nagyon volt párbeszéd.
2: Semmi nem volt. Nekem Vita is jól lett volna, nem kellett a párbeszéd.
3: Százszor beszéltük azt át, hogy ugye a Fidesznek az volt a taktikája, hogy minél nagyobb hangzavart kell tenni, mert akkor az igazság elvész az ágyúságésbe. Ennyi. Most az, hogy ez folytatódik, és egy kicsit azt mondom, hogy egy hét után, tehát még mindig ez a véleményem, hogy egy hét után még kampányüzemódot, tehát fokozatosan építik le, hát a Cilának is élni kell valamiből, tehát mondania kell valamit.
2: De én is hiszem, hogy így is gondolja, de elhiszem, hogy így...
3: Mondani kell, ezt találta ki.
2: Nem, szerintem ő ezt is gondolja.
1: Szerintem is ez.
2: A probléma az, hogy ez még mindig ugyanaz a nemzet, amelyik volt, és az is marad, ez nem biztos, hogy probléma, nekem egy kicsit igen, és tudomásul kell venni, hogy egyben kell tartani a brigádot, mert lesznek itt nagyon súlyos problémák, amikről dönteni kell majd, és akkor se baj, hogyha nem egyből mindenki átmegy a másik oldalra, és elkezdi fúrni, hanem mondjuk egy-két, nem tudom én, sebészeti beavatkozás adott esetben a magyar társadalomban végbe mehet, akár az egészségügyben, akár az oktatásban, akár az államháztartásban, vagy bármilyen más, például a közigazgatásban, és akkor azért nagyon fontos lenne az, hogy az emberek, ha érzelmileg azonosulnak még ezzel a dologgal, akkor nyilván a helytelen döntéseket azok, akik hogy hívják a Puzsér nemzeti ellenállás mozgalom, vagy
3: igen,
2: valami hasonló, szépen, tehát hogy az bizonyos körök, amelyek tényleg arra tették fel az életüket, ezek közé tartozunk talán mi is, hogy ne forduljon elő még egyszer velünk az, ami az elmúlt 16 évben, és akár előtte is, hogy hülyeségeket csinálunk, és tapsolunk a hülyeségnek, de akkor attól még a jó döntésekhez is egy tömegbázis.
0: Szabad péntek Best of összeállítás most a Paks FM-en.

0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytassuk tovább, méghozzá egy Paksot is érintő témával készültem, ugyanis kormányhatározat született a Paksi atomerőműről, és ebben a kormány megállapítja, hogy a Paksi atomerőmű tevékenysége tekintetében teljes körű és soron kívüli vizsgálat szükséges annak érdekében, hogy a Paksi atomerőmű 4 blokkjának üzemideje pontosan megállapítható legyen, és a Paks 2 tevékenysége megismerhető legyen, és ezért Kapitány István, mint a gazdasági és energetikai miniszter a felelős. Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok.
2: Ez jól van itt leírva?
1: Igen, mi a probléma?
2: Mert szerintem, hogy a Paksi atomerőmű üzemidejének pontos...
1: Tehát egyrészt az üzemidő hosszabbítás
2: kérdése. Hát én ezt értem, csak azon, hogy oda le van írva, az tök egyszerű. 82. decemberében megnyitott, kiszámolod, hogy mennyit telt el, és akkor ennyi az üzemideje.
1: Az üzemideje, de most itt az üzemidő hosszabbítás.
2: Jó, csak ez nem volt hozzáírva.
1: De ott volt, csak te nem azt hallottad.
3: Csak akkor elkalandoztál.
2: Nem, ti azt halljátok, amit akartok, nem azt, az ami le van írva.
1: Na, jó, mindegy, tehát az üzemidő...
3: Ez egyik rendőrségen az volt ki, hogy katipányság, és senki nem vette észre, hogy összecseréltek két betűt, mert mindenki kapitányságot akart szóval, tényleg.
1: Na, mindegy.
2: Jó, de figyelj, én azt gondolom, ez megint szakkérdés, és az, hogy mondjuk vannak titkosított anyagok, de alapvetően

0: megcsinálni a paksi atomerőmű, hanem nagyon sokszor az elvárásokat kellett, hát hogy is mondjam, kiszolgálni. Mert a rezsicsökkentésből például Paks 1-nek hát elévülhetetlen, vagy utolérhetetlen, vagy hogy mondjam, feladata van.
1: Én úgy gondolom, ha már, nem tudom, mondhatom?
2: Mondhatod.
1: Csak azért, mert nem tudom, mondhatom. Milyen hangulatban van. Vagy éppen most, hogy én azt gondolom, hogy ez is szintén egy ígéret volt, erről beszéltünk, hogy a kampányban is, hogy vannak olyan szerződések, amiket majd át fognak nézni. Ez nekem arról szól, nézzük meg Paks 1, hogy áll, mint áll, milyen műszaki állapotban van, ezek az üzemidő hosszabbítások mennyire racionális és szakmai döntések. Nézzük meg a Paks 2 szerződésében, hogy van-e benne valami olyan, ami esetleg nem a közönség órára lett kötve, vagy tehát olyan valami kiskapuk, nagykapuk, nem hiszem, tehát én ebben szakmaiságot látok, és azt, hogy ígértek valamit a kampányba, megnézik. Tehát az, hogy valamit megnéznek, az nem azt jelenti, hogy ez most irgum-burgum, mindjárt odavágok egyet, tehát ez egyszerűen egy ilyen önreflexió, hogy azt hiszük, hogy jó, nézzük át. Tehát volt egy rendszerváltás, vagy kormányváltás. Meg kell nézni. Most, ha nem nézné meg, akkor mit mondanánk, hogy szarnak ezek rá, mindenre csak dumáltak a kampányba. Én azt gondolom, hogy itt nincs semmi olyan, hogy nem látok benne olyat, hogy hát ez nem volt alapozott, és ezt vizsgáljuk ki.
2: Én csak arra lennék kíváncsi, hogy a kormányból kiért ehhez jelen állás.
0: Nem kell, döntést kell hozni.
2: Hát jó
0: szakemberek odaül, elmagyaráznak, meggyőznek, és akkor
1: ugyanazok a szakemberek maradnak, csak a kapitány István képbe hozzák, hogy figyeld, ez van. Nem változott bárki is ott a paksi atomerőműbe?
0: Nem.
1: Ugyanazok az ember, és el fogja neki mondani, hogy ez.
0: Hát meg egyelőre az OAH-ba se változott meg. Tehát én azt gondolom, hogy megvan a keretrendszer, és abban is biztos vagyok, hogy Magyarországon mondjuk az atomenergiához elég olyan kevés olyan ember van, aki nem abból él, és mégis ért hozzá. Mert ez így normális. Azért ez bonyolultabb annál, mint hogy egy délután valaki elmondja.
2: Nem egy szabad péntek
0: alatt. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van. Itt inkább az jelenti a problémát, soha nem mondta Tisza, hogy atomenergia ellenes lenne, sőt egyelőre azt mondta mindenhol, hogy igen. Az pedig, hogy Paks 2-vel kapcsolatban kérdései vannak, kinek nincsenek.
1: Hát meg ez a dolga. Tehát hogyha tegyük
0: jó, fel, de ez nem úgy, hogy rengeteg titkos dokumentum van, ami részben el tudom fogadni. Nem tudom, hogy mind jogos-e, de hát nyilván, amikor oda kerül, akkor el kell kezdeni azzal foglalkozni, és meg kell kérdezni,
1: de most hogy a kampányban tesz egy ígéretet, azt mondja, hogy képbe akarok ebbe jönni, nézzük meg. Első lépésben Paks 1, Paks 2 stratégiai pont az ország energiaellátása szempontjából. Ugye erről szól a paksi élet. Most, hogyha azt mondja, hogy megígértem, na de a közben itt elkezd, és nem hozom előre, és nem akarok képbe jönni, és nem várom a tájékoztatást is, nem akarok belenézni, nem vetem bele magam munkába, hát az lenne a hiba, szerintem, de ez teljesen korrekt.
0: Egyelőre nem tapasztaltunk olyat, hogy mit tudom én, olyan hirtelen méregzöld lobby erősödött volna a kormány közelében, ami mondjuk atomenergia ellenes lenne.
2: Hát az valószínű nem, én ezt nem állítottam, én csak...
0: De nem az, de ugye az a baj, hogy mindjárt így gondolkod, én nekem ne haragudj, nem te rólad mondtam, hogy rossz, hanem én nekem már mindig minden hazud eszembe, hogy valaminek pont az ellenkezőjét akarjuk, mert azért vizsgálódunk. Nem feltétlenül. De Magyarország annyira rossz a bizalmi viszony, nem hiszem el az elődömnek, már bocsánat, és néha van ennek alapja, hogy az, amit ő mondott, arra én teljesen építhetek. Mert szakmai a dolog.
1: Hát meg ez a dolga, nem ez a dolga, hogy kerüljön képbe.
0: De most, ha közigazgatás jól működne, és a szakma jól működne, akkor nem az lenne, hogy bizonyos dolgokat átveszünk, és tudjuk onnan folytatni, ahol ők a bajták.
1: Emlékszel arra, amikor ugye itt arról volt szó, hogy a pénzek átkerülnek itt megyére. És akkor, hogy most tudtunk róla, nem tudtunk róla, stb. És akkor ott most ugye arról volt szó, hogy tudtam róla, de mégsem. Milliárdos pénzeket kellett leosztani a megyébe, de hát erről nem tudtam. És úgy, hogy 2 hét vagy 3 hét átfutásra. Akkor most mi a jobb?
0: De előtte már riogattak vele.
1: Riogattak vele. De érted, mit mondok? Tehát most, oké, új kormányban tudomásul kell venni. Tetszik, nem tetszik, ez van. Van egy új felelős ennek.
0: Igen, nekem az nem tetszik, hogy ma Magyarországon nem lehet egyértelműen szakmai, megalapozott döntésekre. Ugye mi hányszor elmondtuk, hogy amikor az atomerőmű bővítés vagy Paks 2 kapcsán volt egy nagyon régi szavazás, és mindig elmondta mindenki, te talán jobban tudod a számot, de Magyarországon ilyen számok nem szoktak kijönni egyetértésben, hogy 97 vagy 99 egész, nem tudom, tehát 1 vagy 2 szavazat volt ellene egy 386 fős parlamentben, vagy

0: tartózkodás volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nehéz, hogy, hogy elindulunk egy úton, mindannyian azt gondoljuk, hogy azon az úton megyünk, és utána mégis attól kell félnünk, hogy lehet, hogy más szempontok is közben játszottak.
1: Hát simán lehet, igen. Mondjad, Józsi.
2: Semmi, csak tényleg befejezem, mert tényleg
3: olyan kettem, rendes, hogy most elkezdek jelentkezni, ezt a hallgatóknak mondom.
2: Hát csak annyi, hogy, hogy gyakorlatilag azt is bele lehet látni, ha nagyon akarja az ember, és tudom, vagy én elfogult vagyok meg tisztásra, de például szakmai szempontok is, tehát most azért a Szijjártónak mennyi köze volt az energetikához, és az újnak mennyi van. Hát azért oké, értem, hogy szénhidrogén, meg olaj, meg stb.
0: A Szijjártónak se az a baj, hogy nem értett hozzá, hanem hogy a futcál csapatából jöttek a szakértők.
2: Na, tehát köré. Akkor ez a baj. Van egy olyan űrge, aki esetleg az energetikába valamilyen szinten eljutott akárhova, oké, nem atomenergetika, de energetika, akkor is képbe akar kerülni, ám legyen, felelős szakmai döntést hozzon. Hagyja azokat dolgozni, akik akarnak, jó szakát. Hát, én nem hiszem, hogy baksiként félnem kell attól, hogy, hogy most csak azért, mert most jöttek hatalomra, ők se. Tehát van egy elvárás, meg hát az energia, az nem akarja senki, hogy bezárni a Paks 1-et, meg Paks 2-t. Én úgy gondolom, azt meglátjuk.
3: Na én már csak egyet szeretnék, hogy az atomerőmű egyébként tehát kapjon vissza egy csomó pénzt, amiből tud támogatni itt a, itt a különböző egyesületeket, sportegyesületeket, civil szervezeteket, mert ugye arról is érdemes egyébként beszélni, hogy vajon az felül lesz-e vizsgálva, hogy az MVM egy csomó pénzt elvisz, és az MVM központilag dönt egy csomó pénzről, régen ugye ez nem így volt, és ennek tulajdonképpen Paks és a térség is kárát látja ebben az értelemben, hogy nem szabadon dönthetnek sok esetben a Paksi atomerőmű vezetése a nekünk szánt pénzekről. Igen, Tamás?
0: Én kötekedek a Józsival. Én szeretném, ha a Paks 2 bezárása már felvetődhetne, mert az azt jelenti, hogy egyszer már megnyitottuk. Már most a termelése gondoltam.
2: Paks 2 projekt. Köszönöm szépen a hozzászólásodat. Sokat segítettél.
0: Bocs, de én tényleg nagyon szeretem, hogy egyáltalán felvetődne a bezárása. Már nem a projektnek, hanem az atomerőműnek, mert akkor már működne.
2: Na. Majd kiderül, ha beborul. Hát,
0: csak ma ott tartanánk, én
3: szeretnék. Ja. Na, akkor viszont még egy dolgot idehoznék, ha már Kapitány István képbe akar kerülni, akkor ugye időnként képbe akarnának kerülni a szavazók, vagy a lakosság is, és kérdezik Kapitány István, mint ahogy történt ez Kalocsán, szintén egy videó látott napvilágot, ahol hát finoman szólva is ugye egy telefonnal készített videó, de hát úgy negligálja az őt kérdező, nem is tudom, ő nem riporter, szerintem egy ilyen sima aktivista lehetett valószínű, egy Fidesz szimpatizáns aktivista, de ha nem, akkor elnézést kérek tőle, nem akartam ezzel megcímkézni. De a lényeg, ami szerintem fontos kérdés, hogy hol és mikor kell rendelkezésre állnia egy politikusnak, akár egy miniszterelnöknek az emberekkel szembe, tehát hogy mikor kell válaszolni, hol kell válaszolni, és hogy látjátok ti ezt a dolgot?
0: Azt hiszem, hogy ezt annak idején nagyon jó végigbeszéltük többször, amikor a volt miniszterelnök úr, hát mit tudom, most jövök a templomból, meg hasonló sztori voltak. Én egyetlen egy elvárásom lenne, hirdessék meg, hogy mikor, milyen ütemben, milyen közönként, mikor kerülhet sor például rendkívüli igényre, mert azért most mit tudom én, tehát amikor egy ilyen baleset van, akkor azért lehet, hogy előbb-utóbb egy-két napon belül jó lenne valamit tudni róla. De azt gondolom, hogy addig, ameddig nincs meghirdetve, hogy mikor és milyen körülmények között, és hogyan fog valaki rendelkezni, vagy mindenkinek a fogadó órája, na hát nem tudom, hogy mondjam, addig bárkiben felmerülhet az, hogy ő nem tud várni, mert nem tudja, hogy mire várjon, tehát amikor módjában áll, akkor azonnal. Én azt gondolom, ha ez meg lenne hirdetve, és átlátható lenne, akkor utána lehetne mondani azt, hogy nekünk ez túl ritka, szeretnénk többet, és arról megint lehet beszélni.
3: Aha.
0: Tehát például, hogy a sajtó mondaná, hogy ne haragudjatok, mi azért többre vágyunk.
3: De ugye nem áll fel annak a veszélye, mert ugye a Fideszt is ezzel szokták korábban vádolni, hogy igazából mi az, hogy nem állnak meg mondjuk a képviselők a parlamentben, az újságíróknak és a többi. Tehát nem áll fel az idézőjelben Fidesz esedésnek a veszélye ezzel, és nem lehet az, hogy mondjuk ezzel vádolnák akkor a Tiszát, hogyha ilyen keretek közé szorítaná ezt az egészet?
0: Hát nem, mert a Fidesznek azon túl, hogy volt kormányinfo, ami mindennek csúfolható, csak kormányinfónak nem igazából.
3: Én nem tudom, én nem voltam ott.
0: Hát néha néztük
2: a híratások ezzel voltak, de hát,
3: nem
0: értettem. Melyik újságírót írtották ki? Tehát a gyerekek, ott senki nem köpött az asztalra, nem
2: Hát csak a kellemetlen kérdéseket hát elkerülték.
0: De könyörgöm a kérdés.
2: A kellemetlen ilyen... kérdezőket még nem engedték be.
0: Hát, de figyelj, azokra a kérdésekre vagy a legbüszkébb a gyerekeid kapcsán, amelyek kellemetlenek voltak.
2: Így van. Egyébként meg akkor vigyük le egy szint elejjel. Például a Csetomival aránylag beszélgetek elég sokat, sőt, sikerült bizonyos dolgokkal összeülni, beszélgetni vele, mert ugye van. És képzeld el, hogy úgy kell időpontot kérni tőle, és nem azért, mert egy nagyképű ajzé lett, pöcs lett, mert most tőle, nem tudom, hogy csinál, egyszerűen
0: de láttam. Is a, az volt. Nem láttam,
2: igen, ez láttam az időbeosztását. Most ebbe az időszakban tényleg nagyon nehéz, tehát neki 46 órának kéne lenni egy napnak, hogy minden beleférjen. Na, és a kérdés az, hogyha mész az utcán, és intéz a dolgodat, és benne vagy valamiben, és vegzálnak az újságírók, a fideszes, tiszás aktivisták, a zöldek, a kékek, a sárgák, akkor van erre neked energiát, kedved, időd? Nincs, nem tudsz szétszakadni, és ezért kezd egy keretek közé beszorítani. De legyenek keretek, hogy te is mondtad, hogy igen, most kiállok, válaszolok, kérdezek, azt akkor felejtsenek el, hadd dolgozzak végre. Tehát tudom, hogy Facebook kormányzás van, meg ez egyébként meg a médiáknak a legrosszabb ez, mert nem tud tudósítani normálisan, mert mindent reelbe közvetítenek a Facebookon, szegény csak azt tud mondani, tehát újat nem tud mondani a
0: és nem hívják meg, hogy ott tudják kérdezni, tehát ott csak egy narratívát elmond.
2: Varsóban ugye Magyar Péter, ott fogadták meg Csindadat, stb. Próbálja a V4-eket errehozni. Minden, akit érdekelt, élőben tudta nézni a Facebookon. Most este miért nézem meg a...
3: De nem biztos sem, hogy mindenki, tehát hogy aki, az inkább azoknak szól, akik nagyon tisztásak, és nem biztos, hogy az, aki nem nagyon tisztás, az ezt látja, de mondjuk a sima hagyományos médiában igen. Bocs, Tamás, most
2: M1-et.
3: Jó, szuper.
2: Köszönöm.
4: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: És akkor még mindig folytassuk az előző témától, ugye arról beszélgettünk az imént, hogy Kapitány Istvánnak az esetek kapcsán, hogy akkor mikor is kell megállnia a sajtónak, az embereknek, egy politikusnak, és választ adni a kérdésekre, hiszen volt egy ilyen karocsai videó, ahol nem állt meg, és negligálta az őt kérdezni akaró szemét, és nagyjából szerintem itt abban egyetértünk, hogy legyenek keretek adva, és azon kereteken belül akkor mindig, tehát tisztázzuk a szabályokat, és akkor lehessen kérdést feltenni, de valami beléd szorult, Tamás.
2: Hát azt már elfelejtettem a kedvedért, hogy tudjás, hogy cikizni a
1: koromra.
2: Nem utaltál rá, úgyhogy most adtam rá egy
1: esetet. Nem hiszek neked, mondd el, hogy
2: tényleg nem emlékszem, elmondtam már nektek, és akkor ilyenkor kiesik az agyamból, amit már egyszer elmondtam.
3: Egyébként mindkét oldalon és mindenhol ezt a kampányban láttuk is, olyan, hogy erre teszik fel az életüket, hogy megzárják a közszereplőket, és egy idő után te is megunod, mert annak a bizonyos drognak is van vége.
2: Jó, csak egyet nem szabad válvárja, az nem működik.
3: Az, hogy csak közszereplő vagyok, az nem jelenti azt, hogy minden hülyét állandóan napi 24 órában el kell viseljek, kiszállok az autóból, és ugyanazokat a kérdéseket ugyanúgy, a pofámba nyomja a mikrofon, nem tudok menni a dolgomra. Tehát ha valamikor elszakad a cél, azt mondom, figyelj, nem vagyok hajlandó, most már tényleg tudod el a biciklit, elég.
1: És nem igen, volt a Fidesznél?
2: Pontosan ez az, de nem voltunk ennyire megértőek.
1: Szerintem megértő voltam akkor is, mert én azt mondtam akkor is.
2: Én nem voltam megértő,
3: hát akkor mert azt mondtam, helye volt.
2: Tehát igen, várja, én azt mondtam, csak erre vigyázzunk, hogy nehogy kettős mércébe essünk bele. Én akkor is azt mondtam, hogy addig, ameddig nem lesznek meg a szabott keretek, addig ezt a frusztrációt el kell tudniuk fogadni, mert ők okozták. És hogyha én frusztrált vagyok, és szembe jön velem az utcán, meg fogom kérdezni. Hát láttátok azt a Takácsféle videót, ő se tudott, senki nem, az is spontán reakció volt, hogy hol van a 5 milliárd, nem?
3: De
2: érted, kicsúszik belőled, mert végre itt az embered. De hogyha lenne kerete, akkor te is tudnád, hogy viselkedned kell. De azt nem szeretném tényleg, hogyha kettős mércénk lenne, tehát addig, ameddig nem tudjuk, addig ugye ezt
3: várjuk. A Fidesznél egyetlen egy probléma volt, hogy amikor kerete volt, akkor sem válaszoltak egyenesen, vagy egyszerűen hazudtak.
2: Igen,
3: és azért ez nem elnézés, hogy ez nem az, amikor vegzálok valakit, hanem amikor ott vagyok és kérdezek, és nem kapok normális választ, vagy mellé beszél, vagy nem igazat állít, azért az nem ugyanaz, mint hogyha valakit zikálok.
2: Egyik igen, de egy keret, ha jól működik a keret, akkor én ötször oda fogom neki mondani, hogy nem ezt tettem.
3: Hát jól működik a keret.
2: Ugye? Tehát a keretnek is jól kell működni. Különben nem keret, egyébként ezt hozzáteszem. Tehát hányszor látunk olyat, hogy normális kultúrában a riporter ötször teszi fel ugyanazt a kérdést, mert nem arra válaszolt.
3: Igen.
2: És jogos? Mert azt szerintem tiszteletlenség, hogyha én egy értelmes, mert azt, hogy nem érti a kérdést, most nem hallásra, hanem nem abban a rendszerben, azt el tudom fogadni. Na de ötször nem, akkor kérdezz vissza, hogy mit értettél rosszul.
1: Bocs, ne haragudj, itt most muszáj vitatkoznom, mert ha te kérdezed meg ötszörre ugyanazt, akkor nem biztos, hogy érti.
2: Igen, és de a sajátos kérdezési igényű embereknek, viszont akkor segítséget kell nyújtani, hogy lefordítja nekem.
3: Mindig nem
2: valami.
3: Lehetek ott mellett, hogy a szinkron hangod legyek, hogy nekem mire gondolt a művész.
2: Igen, nekem kifejezetten vannak emberek, akik tudnak fordítani.
1: Igen, de mert azt szoktad mondani, hogy ne az átlaghoz idomuljunk, hanem mindig.
2: Jó, hát nyilván lehetne azért, de...
3: Okay. Na, és akkor történt itt valami a tegnapi napon,
1: történt,
3: ugye?
1: Történt, bizony. Éjszakai fagylaltozás és római pizza piknik volt ott a templom előtti parkban.
3: Igen, és ha jól tudom, akkor a Stella Cukrászdának a szervezésében, tehát ugye Balázsnak a honlapján meg itt ott lehetett látni, és ilyenkor az emberben azért felmerül a kérdés, hogy kell ez nekünk, lesz ott valaki egyáltalán, mennyire nyitottak vagyunk, és én azt kell, hogy mondjam, hogy arra jött, én nem voltam ott, de nagyon-nagyon szurkoltam, hogy sokan legyenek, és 7 órakor arra ugye mentem haza, és tele volt a park. Esküszöm, olyan hosszú volt a sor, hogy a cukrászdától kiérte a főutcáig, és nagyon-nagyon örültem neki, hogy egy ilyen kezdeményezés, és most vagy azért, mert fele annyi volt a fagyi, vagy kétszer annyi volt a pizza, nem tudom, valami oktáv fogva rengetegen voltak, és pont ezt beszéltük itt magámban is, hogy hála Isten, talán elindul egy polgárosodás, hogy egy kicsit összejövünk a főtéren, kicsit beszélgetünk, odafigyelünk. Igen.
2: De én most lefordítanám, amit a Józsi mondott. Én úgy gondoltam, hogy ez nem fog bejönni, elbicikliztem arra, hát a negyedáron kapok.
3: ennyi a maradékot elhozom, ráalkudok a maradék kókuszfagyira, mert...
2: Igen,
3: de nem ez volt, hanem rengetegen voltak, és tényleg le a kalappal a paksiak előtt. Reméljük, hogy megmarad ugyanez a részvételi hajlandóság minden egyes polgárban. Nagyon kell ez. Higgyék el, hogy, ettől tudott megbeszélni, és ettől van az, bocsáss meg, hogy mindjárt, hogyha tök mindegy, hogy jobbos, balos, középső, tiszás, fideszes, attól még el lehet vele beszélgetni, mert ezek azok a face-to-face megjelenések, amikor ezeket tisztába lehet rakni. Nekem van olyan nagyon vérfideszes ismerősöm, aki a postával találkozok, és pacsizunk.
2: Teljesen.
3: Olyan.
2: Tehát most nem ez a normális?
1: De igen. Ez a normális.
3: Facebookon
1: abszolút.
3: Meg, hogy gyilkoljuk egymást. De hát ez egy dolog. Azért, mert az a
2: felület. Az az előjáték,
3: és akkor a... Azért, mert ott arról beszélgetünk. Itt meg nem érdekel senki, találkozunk a postán, hello, megyünk tovább. Hmm. És ezt kell megtanulni.
1: Hát ezt meg kéne tanulni, igen. Egyébként szerintem azért is van nagy sikere az ilyen rendezvényeknek, mert azért az egy nagyon, hát mondjam, kényelmetlen dolog így városlakó szempontja, hogy minden 17:30 legkésőbb általában bezár. Jó, a cukrászdák pont mondjuk talán 7-ig nyitva vannak, de ugye amikor hazaérsz mondjuk 6 órára a munkából, mert meg a bevásárlás, meg a minden, utána még teszel veszed, és akkor mondjuk 7 órakor lenne arra időt, hogy na most kimenjünk egyet fagyizni, nem tudom én, és úgy, ilyenkor jó az, hogyha van valaki, aki kicsit megbontja a szokásos rendet, és ebből a szempontból egy tök jó kezdeményezés volt ez szerint. Mert látszik, hogy azért van igény rá, ha van ilyen.
2: És ne felejtsd el, hogyha sok ilyen van, akkor nem az lesz a rendkívüli, hogy van ilyen, hanem minden ilyen lesz. Most, mert ugye sokszor panaszkodunk, hogy Pakson mit lehet csinálni. Meg, hogy minden bezár.
3: De sok minden lenne, de amikor csinálják, akkor sem mennek el az emberek.
2: Na, de ezért nem
3: ezért
2: lesz.
3: Örültem, hogy végre ott voltak most már. Talán érdemes, hogy a róka fogta csuka helyzet egy picit megbomlott.
2: Kiszabadulunk.
3: Igen, megbomlott, és azt mondom, hogy próbálja meg más is. Hát oda is sokan elmennek. És akkor szépen lassan kialakul egyfajta polgári igény.
2: Így van.
1: Amúgy, ha már itt tartunk, akkor a városnapja is annak ellenére, hogy milyen rossz idő volt, hát azt a
2: tömeget... Hát nem volt rossz idő, erre hát volt rossz idő, de egyébként a mezőgazdaságnak jót tett, tehát azért...
1: Persze.
3: Köszönjük, Strassi.
1: Köszönjük szépen a...
3: Újra.
1: Az agrárkamara munkatársának, hogy
3: szerintem
1: meg
3: azt, hány milliméter esett, azt még tett hozzám, ez a másik, ami senkit nem érdekel ezzel a témával. Jó, köszi. Tehát akkor menjünk vissza, hogy... Tehát
1: igen, nem tehát túl jó, nem túl jó, de ellenére olyan jó volt látni, ahogy ott hömpölygött a tömeg a felvonuláson, és utána, hát nekünk például kórussal 3 órakor volt még egy ilyen fellépésünk, és annak ellenére, hogy szakadt az eső, azért ott álltak, tök cuki volt egy kisfiú, még itt táncolt is azokra a dalokra, amit ott énekeltünk, és igen, körülbelül ez volt. Azt kellett volna énekelni, de nem azt énekeltük. Én azt mondtam, hogy szerintem a sűsfel nap annyi is.
3: Add már az úram az esőt, azt igen, gondolom, levetétek a palettáról, ez most nem lesz jó.
1: Igen. Úgyhogy tök jó volt látni, hogy megmozdult Paks lakossága, és hát a pénteki napon is, amikor még nem esett az eső, de már nagyon lógott az eső lába, a koncerten tök sokan voltak, nagyon jó hangulat volt, úgyhogy szerintem szupi. Én egy dolgot javasolnék a városvezetésnek, hogy minden ilyen közösségi program utáni napra, vagy 2 napra
2: rávetom,
1: nem, hanem egy ilyen közösségi takarítást, mert ha most látnátok, hogy milyen, hogy néz ki ott a terület,
3: még
1: és hogy ilyen még mindig, és gondolom ez azért van, mert egyébként
3: nem
1: nagyon sok, meg le kell bontani azokat a bódékat, meg mit tudom, tehát arra már nem jutott idő, hogy összeszedjék a szemetet, és nem is biztos, hogy van elég ember erre.
2: Nem lehetne, hogy esetleg mi viselkedjünk, úgyhogy elvisszük a kukát.
1: Nem, mert most nem az a baj, hogy nem eldobál dolgok vannak, hanem tudod, ez a konfetti, vagy mit tudom, meg ilyen, mit tudom én, amik, na nem is tudnám meghatározni.
3: A következő, aki részt vesz, az utána visszamehet egy after partyra, pedig kapsz egy fogácsát, levezetésnek lehetne ezt a
2: és a következő városi rendezvényre kapna egy VIP-re belépőt az ingyenese.
1: Igen, igen. Ne, hát ne csak használjuk, hanem tényleg akkor a rendbetételébe is vegyünk részt. Én ezt mondom.
3: Egy morzsapartival egybekötve.
1: Ennyi. Viszont most lejárt az időnk, úgyhogy el kell, hogy köszönjünk, de nagyon szépen köszönünk minden Paks FM hallgatónak, aki itt volt velünk ma a szabad péntekben, itt volt veletek.
2: Strasser Tamás.
3: Vejsz József.
1: És Harmad Gabi. További szép napot és jó rádiózást kívánunk nektek.
2: És kellemes hosszú hétvégét.
1: Ja, igazad van. Azt is. Pünkösdi. Haha.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Pozitívan értékelte a Krem szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Május 29-től országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon a fokozott tűzveszély miatt, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására, és tűzeset esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paksváros képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselő testület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselő testület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át.
1: És most, sporthírek a Pax FM-en.
6: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
7: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék üzni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
6: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagy mesterként is az asét erősítik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.
8: Reklám. Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flottaárak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
4: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok.

0: Most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani. Hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja, ezt is el fogom mondani. Magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embriókorában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györög Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: XFM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló? Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő. Így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és hálószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára. A növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, mélysejtszerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti. Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll 2 példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
3: Paks FM.
4: Paks FM. Megint lekistem a buszt, és elfogyott a tej. A sofőr

0: FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött. Jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn-betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Paks FM.

0: hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázat pozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük. Érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani, hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is

0: képesek vagyunk ezt mondani. Tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Manax FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a TOK, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a TOK-kal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik. A kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A TOK hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. Hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A San Paulo-i Egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként, 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra. A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahangenergiát. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója, a legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason, egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonast szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet- és környezetvédő bízik abban, hogy a folyó, az Amazon az még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakétaindítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk majd, én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Paks FM hivatalos slágerlistájával. Következik a Top 50.
1: Reklám. Idén már 34-szer rögfészkedt Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parazol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
5: Friss ajánlatunk! Klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
4: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal öt tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paksváros képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
7: Azt érte, hogy jaj, mikor már ennyi szint különbséget is emeltettünk így, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magas fej, az agyam meg a gyomori, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomorom helyén éreztem, és a gyomoromat pedig így szétvált, és akkor így a két lábamban volt. és fordultunk egy nagyot a belváros körül. Ezt láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tónk, és azon úgy átmentünk, hogy 50-nál. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50! De 50-kedni

0: este hatig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
1: Szép délutánt és jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Top 50 készen áll, úgyhogy nincs más dolgunk, mint hátradőlni és meghallgatni azokat a dalokat, amelyek a legnépszerűbbek, a legtöbbet forgatottak voltak az elmúlt egy hétben, és természetesen azért bebekukkant egy-egy újdonság is. Például a These Walls nemrég került a listára, Dua Lipa újdonságáról van szó, ez a 46. Lotfi Begi vétek dalat dolgozott át, az Álmodoztam a 47. helyre érkezik. Jön Hoss és a Midnight, vagyis az Éhezők viadala című film egyik betét dalának az átdolgozása, amire tudjátok, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter is táncolt, úgyhogy mi is táncra perdülhetünk. Geszti Péter dala is itt van, az 1975-ös Hustle feldolgozása, legalábbis zenei alapja, és a Mindenki legyen rohadt gazdag erre a dalra épül. A 49. lesz, most pedig jöhet Kashmir, ez a Wild Ride, a mikrofonnál pedig Olasz Gabi. Kezdődjön hát a Top 50.

0: újdonságra szólt, ez volt a Deez Walls a 46. helyről. És milyen dalokkal találkozunk? Derítsük ki együtt. Valmár Szikora Robi, az Úristen után is van élet, a Balatoni lányan egyben egyedik. Hypaton feldolgozta az Out of My Head-et, a dalszöveg kísértetiesen emlékeztet Kylie Minogue egykori slágerére, na mindegy, ez a 42. lesz. Kowalski meg a Vega Dynamit a 43. helyen, Tame Impalával drakulázunk majd a 44. helyen, és jöhet az egykori Help Chris, igazi szerelem, most így a 45. helyről.
1: Top 50. A Paks FM.
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Annál inkább. Top 50. Top 50. A Paks FM-en.
1: 42.

Balatoni lány énekelte Valmár és Szikora Robi a 41. helyről. Folytatódik tovább a Paks FM hivatalos lágerlistája. Ez a top 50, benne pedig Sony Fodora és a Think About Us, mely az elmúlt időszakban top 10-es volt, most a 36. Tolvaj Reni dala régóta itt van, a Túsz egy nagyszerű magyar felvétel a 37. helyről, és hát igazán kiemelkedő teljesítmény nyújt az Alex Warren féle Fever Dream is, bár most a listánkon csak 38. de óriási népszerűségnek örvend világszerte. Dr. Béres és a Mango Rides átdolgozta a 90-es évek közepén megjelent Hip Hop Boys dalt, ez az Éjjel ott várok rád, ezúttal egy ilyen verzióban a 39. lesz, és ha már feldolgozások követnek feldolgozásokat, akkor itt van szintén a 90-es évekből átmenekített, kimenekített, vagy átemelt felvétel a Fateless Insomnia, ezúttal Bibi Rexával, ez a New Religion.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en.
1: 37.

0: Fodera dalát szólaltattuk meg, ez volt a Think About Us, itt a Paks FM Top 50-ének 36. helyéről. Jöhet a zenei folytatás, majd mondjuk Dessel és Nagy Bogival, a Jól leszek újra a 31. Luis Capaldi dala, ritkábban van itt, viszont a Love the Hell Out of You most hála az égnek megérkezett a 32. helyre. El kell, hogy engedj, ugye ismerős a dalcím, ezúttal pedig Marics Peti, Ember Márk és Brass Bence hozza majd az egykori Deménslágert, ez a 33. lesz, itt lesz velünk majd még Kamrád, a Hug Yourself-el, most pedig indulhat Dash, ezúttal önmagában, szólóban érkezik az Ó Mama.
1: Top 50.
2: A Paks FM 35.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
5: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a Schwab-hegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Deák Ferenc kitüntetést adományozott a képviselő testület május 28-ai ülésén Szabóné Hirt Máriának, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének. Paksváros önkormányzata képviselő testülete a hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként alapította a díjat, amelyben 2 évente egy fő részesülhet. A Deák Ferenc kitüntetést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen adják át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
7: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Kimittúdra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Kimittúdunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Kaposváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
6: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
8: Az ugrálóvá tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
9: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
8: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Paks FM-en.
1: 31.

0: De Smárbos másodjára volt a listánkon, ezúttal Nagy Bogival ért véget dala, ez volt a Jól leszek újra. És hogy mi történik még itt nálunk a Top 50-ben? Van még azért a műsoridőből bőven, úgyhogy bele kell, hogy férjen Olivia Dean a So Easy-vel, ez a 26. lesz, Bíró Csongor is énekel, a Macska kövön a 27. Novi és a Read All About It a 28. helyen, Diaz Méreg most a 29. lesz, Martin Garrix-et sem hagyjuk távol a listától, a Butterflies az egyik dala, ami jelenleg egyébként kiemelkedő nálunk is, napi szinten is sokszor forog, és most itt is fog a 30. helyről.
1: Top 50. A Pax FM
2: 30.

0: So Easy, Olivia Dean énekelt, ez a 26. helyéről szólalt meg. A folytatásban is Paks FM slágerek hallhatóak, azok, amelyek az elmúlt egy hétben a legnépszerűbbek voltak. Azaria Utema dala így kerülhetett be, például a 21. helyre, vagy épp Eva Max a Loving Myself-el, amely a 22. lesz. Ewing Moretti, egy magyar dalról van szó, ha még nem hallottátok volna, a 23. helyen mindenképpen figyeljetek. Taylor Swift, Opel Light című újdonsága és aktuális kedvenc tőle a 24. És itt van a New Level Empire is, akik sorra szállítják a jobb nagyobb magyar dalokat. A valami legyen most a 25.
1: Top 50.
2: A Paks FM 25.

0: A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 21.

0: akkor is, ha épp nem egy a vélemény.
1: Azaria énekelt, ez volt az Utema a 21. helyről. Ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e, melyben Benson Boone is szerephez jut. A 16. lesz Sorry, I'm Here for Someone Else. Tolvaj Reni énekel, most egy angol dallal készült, a Good Without You a 17. Ed Sheeran is itt van a listán, és ha minden igaz, akkor nem csak ezzel a dalával, ez kis kulisszatitok volt így a jövőre tekintve. A Sapphire most a 18. Freddy is énekel, a Pain and Glory a 19. és jöhet Sombr, ez pedig az András.
2: Top 50 most a Paks FM-en
3: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
3: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
2: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
4: Új autót szeretnél? Ne keresd tovább! Gyere a Suzuki Bartába és próbáld ki tesztvezetésen a legújabb modelleket! A Suzuki Connect segítségével pedig bármikor nyomon követheted távolról is, hogy mi történik az autóddal. A szolgáltatás az új S-Cross mellett már a vadonatúj Swift és a megújult Vitara esetében is elérhető. Kedvezményes flotta árak, testre szabott egyedi finanszírozással, akár 0% THM-mel, már egy személy gépjármű vásárlásánál is S-Cross, Vitara, Swift modellek esetén. Részletekért keresd márka kereskedéseinket. Paks Tolnai út 17, Szekszárd, Selyem utca 3. Suzuki Barta, a garancia.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Május 29-től országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon, a fokozott tűzveszély miatt hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására, és tűzeset esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselő testület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselő testület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
5: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakk életet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
6: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
5: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klubhűségére, és sikeres nagymesterként is az asét erősítik.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

FM Top 50-e és az utolsó zenei óránkban járunk. Benson Boone énekelt Sorry I'm Here for Someone Else című dala 16. volt. Na de hogy mi történik majd még itt a legjobb 15-ben? Például Gáspár Laci Tavasz című dalával támad a 11. helyről, így az utolsó tavaszi hónap utolsó Top 50-es listáján, ugyanis jövő héten hétfőtől már június lesz. Na, zárója bezárva. Accent Don't Leave Kylie a 12. a román csapat feldolgozta egykori saját slágerüket. Halott pénz gyerekek, ezzel találkozhattatok az ajánlóban is, a 13. helyen hallhatjátok. Hurts Purple Disco Machine, egy 16 éves dal újragondolása a Wonderful Life-ból a 14. helyen, és jöhet Rácz Gergő és Orsovai Reni, akik már szinte megszámlálhatatlan alkalommal énekeltek együtt, és hoztak össze közönségkedvenc sikerdalokat. Most itt az újdonság, mind a tiéd lehet.

0: Gáspár Laci énekelt. Tavasz című dala 11. volt. Benne vagyunk a legjobb 10-ben itt a Pax FM top 50-ében, és a 6. helyen már látom is, hogy Joel Corey áll a Be Alright-tal, aki nagyon régóta itt van a legjobb 10-ben, és sokszor első is volt, most tehát a 6. Dom és a Maszkod egy új magyar dal a 7. helyen, új belépőként azonnal itt a legjobb 10-ben. Might Say the End of the World a 8. Itt lesz Dr. Béres Beréb Tamással, Ugye nem bántad meg, ez is egy újdonság és új belépő a 9. és egy régi visszatérő is megérkezett Lady Gaga személyében, érkezik a The Dead Dance.
1: Top 50 most a Pax FM-en. 10.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik.

0: Kettőtől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
2: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 7.

0: ötszörös első helyezett Joel Corey Be All Right-ot hallottuk, most a hatodik helyről, és még mindig a Paks FM Top 50-ét hallgatod, most már maradj, mert itt vagyunk a célegyenesben. A legjobb ötben találtuk már is magunkat, és a második helyen az ezüstérmet Sigala és Jacksoni közösének adhatom át, úgyhogy ezt az ezüstérmet ezt ketté kellene pattintani. A Riptide-ért jár mindez. Ed Sheeran már másodjára a listán, ahogy ezt megjósoltam, most a Kamera érkezik majd a harmadik helyre, és picikét azért lecsúszva a dobogóról, de itt van Ray és a Where's My Husband a negyedik helyről. Az ötödiken pedig hallgassunk meg egy régi Robert Miles Children átdolgozást, ezúttal Sofian Mazutól.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival.
2: Ötödik.

0: Amigdala és Jack Somi így ketten vitatkoznak az ezüstérmen, vagy osztozkodnak. A Riptide volt tehát a második a Paks FM top 50-ében, és jöhet egy olyan dal, ami többször volt első, aztán érthetetlen módon csak a 40-50. Helyezések között volt számon tartva az elmúlt néhány hétben. Az I Just Might visszatért oda, ahova azt gondolom, hogy való Bruno Mars felvétele, ugyanis tipikusan top 10-es sláger, de inkább top 3-as, hát most a legelső helyet azt elvitte magának, úgyhogy ez a dal szól, és persze jöhetnek a konfetti ágyuk is. Énekel Bruno Mars.
1: Top 50.
2: A Paks FM. Az első.

Just Might, Bruno Mars dala szólt itt a Paks FM Top 50-ében, és ezzel véget is ért listánk. Ő volt az első, és az övé lett a héten az aranyérem. Hogy hogyan alakul majd a következő heti lista, azt egyelőre nem, hogy én, de még az ég sem tudja, úgyhogy derítsük ki majd együtt jövő szombat délután 3 és 6 között. Köszi a figyelmet, szép délutánt és csodás hétvégét. Olasz Gabi vagyok. Csók, köszön! Ez volt a

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Új autót keresel? Most jött el a te időd! Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
3: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
4: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
5: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal 5 tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paks város képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
7: Azt éreztem, hogy mikor már ennyi szint különbséget is emelkedtünk így, akkor már így. Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így éreztem, hogy jó, hogy így megyem fel magad, fejj az agyam meg a gyomri, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén éreztem, hogy a gyomromat pedig így szétvált, és akkor így a két lábamban volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gyipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy domb, és és az amúgy átmentünk, vagy 50-nek. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Deák Ferenc kitüntetést adományozott a képviselő testület május 28-ai ülésén Szabóné Hirt Máriának, a Paksi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoport vezetőjének. Paksváros önkormányzata képviselőtestülete a hivatalban legalább 5 éve alkalmazásban álló, kimagasló teljesítményt nyújtó köztisztviselők munkájának elismeréseként alapította a díjat, amelyben 2 évente egy fő részesülhet. A Deák Ferenc kitüntetést a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából rendezett ünnepségen adják át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkók, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
2: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendeztünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
3: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
4: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
3: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk hiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással.
1: Élesztő.
0: Shocking Cocktail. A hétvégi napok indításához ezen a héten is

0: házigazda Sukert József.
1: Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 1 órás Suki Koktél Mix szól a Paks FM-en. Utána pedig 7-től 9-ig Nosztalgia Kívánság műsorral várlak benneteket. Már most kérhetitek kedvenceiteket a 0629-411-001-es számon, SMS-en vagy Viberen keresztül.
0: Suki Koktél. Minden hétvégén 6-tól 7-ig koktél mixben tálalva. 7-től 9 óráig Nosztalgia Kívánság műsor. A műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dimitri Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Május 29-től országos tűzgyújtási tilalom lépett életbe Magyarországon a fokozott tűzveszély miatt, hívta fel a figyelmet a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A rendelkezés értelmében tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, valamint azok 200 méteres körzetében, még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek a szabályok betartására, és tűzeset esetén azonnal értesítsék a 112-es segélyhívót. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselőtestület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselőtestület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
3: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék küzdni. Nyilvánvaló a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
2: Gosztola István arra legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, hisz sikeres nagy mesterként is az ASE-t erősítik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk!

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Cseh Tamás országgyűlési képviselő, mielőtt elindul a parlament felé, egy gyorsat beszélgetünk. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljöttél.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: Köszönöm. Hányadik parlamenti napod lesz? Kiszámolja.
2: Igen, egyrésztről. Másrésztről az ötödik ülésnap lesz, a tavaszi ülésszak ötödik ülésnapja. Nekünk már a tizenvalahanyadik.
1: Tegnap egyébként nem tudom, hogy hány órakor érkeztél haza. Igen, későn láttuk a posztodat, hogy bejelentkeztél a parlamentből, hogy ez a nap is eltelt, de azért nem annyira későn ért véget.
2: Hát nem sokkal előtte értem az haza. Igen. Még a parlament ülésnap után volt egy gyors megbeszélés a frakcióba, illetve utána maradnak még azok a reakciók, azok a kapcsolattartás, amik ugye elmaradnak napközben, mert a plenáris ülésen nem illik felvenni a telefont.
1: Későn értél haza, erre akartam kiukadni, de hát elkezdődött a munka, elkezdődtek ezek a napok. Elsősorban azért invitáltunk a rádióba egy gyors interjúra, mert eldőlt, hogy milyen bizottsági munkákban fogsz részt venni, és erre nagyon kíváncsiak vagyunk.
2: Hát az egyik az magától értetődő volt, a rendészeti bizottságba kaptam egy tagságot. Ugye ez a munka kedvéért külön bomlik még kettő albizottságra, hogy ne legyen olyan egyszerű, egy rendvédelmi és egy honvédelmi albizottságra, tehát itt kettő miniszter munkáját felügyeljük, illetve támogatjuk. Ezen kívül pedig ugye nyilván a Paks 1, Paks 2 kérdései miatt Kapitány István miniszter úr felkérésére a Gazdasági és Energetikai Bizottságba kaptam lehetőséget. Ugye mind a két terület egyformán fontos, mind a kettő azt mondom, hogy a szívemnek is fontos, illetve hát a választópolgárok szempontjából.
1: Paks 2-t nyilván értjük, és az energetikát értjük, a rendészet pedig nyilván a korábbi rendőri munkát kapcsán jön. Egyébként pedig, ha már az energetikát említetted, Kapitány István, ugye Tóth Andrást nevezte meg a Paks 2-ért felelős államtitkárnak. Vele milyen lesz a kapcsolatot? Nagyon várjuk egyébként, nem tudom, hogy van-e reális esély arra, hogy meghívjuk egyszer őt ide a Paks FM stúdiójába?
2: Hát a meghívásra van, hogy el fog-e jönni, az egy más kérdés. Nyilván nem csak Paks 1 és Paks 2 kérdéskörre tartozik államtitkár úrnak a feladatai közé, hanem az egész hazai energetika szektornak az átvizsgálása és a megfelelő döntések meghozatala. A kapcsolatról annyit, hogy felvettük a kapcsolatot, és el is fogjuk kezdeni ezt a munkát. A Tisza berendezkedése általában véve is olyan, illetve ebben a területben én külön kiharcoltam ezt a dolgot, hogy országgyűlési képviselő nélkül ne szülessenek döntések, ne szülessenek olyan megállapítások, amik kihatással vannak mindannyiunk életére.
1: Tehát most kimondottan Paks 2-re gondolsz?
2: Én ezt egybe kezelem, tehát Paks 1, Paks 2, és aztán azon belül nagyon sok altéma van, mert mindegyik megér akár egy egész tárgyalási napot külön-külön is. De igen, tehát ez a két projekt együtt Tóth András és köztem egy folyamatos kommunikáció tárgya.
1: Viszont attól, hogy paksi vagy, még nem vagy energetikai szakértő, tehát gondolom itt a személyes kapcsolattartásban lehet neked erősséged az, hogy akár Paks 1 vagy Paks 2 vezetőivel, vezérigazgatóival őket tudnád valahogy képviselni, nem tudom mi erre vonatkozólag a terv, vagy történtek-e már találkozások, megbeszélések?
2: Hát nagyon sok találkozáson és megbeszélésen vagyok túl Paks 1, Paks 2 prominens tagjaival. Nagyon nagy öröm számomra az a nyitottság és az a fajta befogadása, hogy mint nem energetikai szakembert beengednek maguk közé. Nyilván egy országgyűlési képviselőnek a feladata kettős. Az egyik az, hogy egyfolytában mérlegelje és vizsgálja azt, hogy azok a döntések, amik megszületnek, azok a választókerületre nézve milyen következményekkel, inkább azt mondom, milyen előnyökkel járnak, és ezeket minél jobban aknázzuk ki. A másik pedig az, hogy visszafelé vinni azokat az információkat, hogy a szakma hangja az mindenképpen a politikában egy megfelelő súllyal megjelenjen. Ne születsenek csak politikai alapon döntések, hanem igenis a legszigorúbb szakmai protokollok alapján szülessenek meg, és szerintem jó döntések fognak születni.
1: Ebben nagyon bízunk, de egyébként ha már így említetted, hogy nagyon sok megbeszélésen és találkozom vagy túl. Hát egy külön kérdés, hogy hát most, hogy már te vagy az országgyűlési képviselője a Tolna 03-as körzetnek, 56 ezer embert képviselsz, lesz neked apparátusod, titkárnőd, irodát, hogy lehet téged elérni? Mert eddig ugye, hívjuk a Tomit, és akkor majd a Tomi visszahív, és hát ugye eljön az a pillanat, amikor egyszer 56 ezer embert kéne visszahívni. Most nyilván ez erős túlzás, mindenkinek az elvárása ugyanaz, hogy a régi cimborát szeretné elérni, és ez nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz, és ezt nekünk is meg kell érteni.
2: Hát egyik oldalról örülök minden régi cimborának, hiszen ezek tartanak a földön, és azt gondolom, ezek az emberek tartanak a megfelelő úton, hogy az ember ne szálljon el, és ne gondolja magát többnek, mint ami. Másik oldalról igen, egy technikai korlátja van ennek az egésznek, hogy egy nap 24 órából áll. Akkor kezdjük az apparátusnál, egy asszisztensem már van, őt Márton Szemeti Melindának hívják, egy belecskai hölgy, tehát a választókerületben lakik, de nem ezen a részén. Én ővele ugye a Tisza mozgalomban ismerkedtem meg, és dolgoztam vele és a férjével együtt. Melinda egy közgazdász végzettségű hölgy, az állami igazgatásban dolgozott korábban, egy kiváló asszisztenciám, és ő már fogadja ezeket a telefonhívásokat, e-maileket, messenger üzeneteket, Signal üzeneteket, WhatsApp üzeneteket és leveleket, amiket kapok, és ő igyekszik kordába tartani a naptáromat. Elsősorban, ami a legkézenfekvőbb módja a kommunikációnak, aztán egy e-mail cím, amit meg is adnék, nagyon egyszerű, mert végig csupa kisbetűvel egybeírva, cseh tamas@magyartisza.hu, tehát végig csupa kisbetűvel és egybeírva ezeket a szavakat. Itt biztos, hogy rövid időn belül találkozok a felvetéssel, vagy a javaslattal, vagy a véleménnyel, vagy a helyzettel, amit az emberek megosztanak. Nagyon sokan már aktívan használják is. És ezen kívül természetesen én nem fogok elszaladni senki elől és semmi elől. Kicsit furcsa, hogy a múltkor például a unokámmal a Barátság utcából az Ürgemezei csúszda parkba 2:10 tartott kiérni. Ezt főleg ő reklamálta meg, hogy még soha ilyen lassan nem mentünk. Hát van ez így, de igen.
1: Ennyien állítanak meg.
2: Igen, nagyon élvezik. Én sem vagyok szomorú miatta, mert azt gondolom, hogy a lehető legmélyebb merítésből tud az ember a legjobbat kihozni, tehát a legtöbbet tudni, a legjobban ismerni mindenkinek a véleményét, a problémáját. Így hát alapvetően ezért ajánljuk ezt az e-mail címet, hogy egy kicsikét akkor tudjunk azért legalább elődolgozni.
1: Lesznek majd fogadó óráid egyébként, vagy van a hivatalos telefonszám, hol lehet majd ezeket fellelni, a Facebook oldaladon még nem láttam.
2: Akkor ott is közé tesszük majd. A telefonszámom egyébként nem változott, tehát ez a merész kísérlet arra, hogy igenis maradjak elérhető. Fogadóráim vannak, lesznek, én ezt majd igyekezünk egy intézményes rendszerbe terelni, de attól függetlenül tényleg én azt szeretném, hogy mind a 34 település összes lakója érezze azt, hogy az ember nem azért ment el a parlamentbe, hogy aztán 4 évig ne találkozzunk, illetve nem csak a települési rendezvényeken szeretnék egy pörkölt erejéig megjelenni. Emellett egy iroda kiválasztása is folyamatban van, ez nyilván Pakson lesz a célszerűség kedvéért, bár ahogy elnézem így a táncrendet, az ember esetleg lepakolni, meg egyet szusszani fog bemenni az irodába, mert egész életét a terepen, illetve a parlamentbe fogja tölteni.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Folytatódik az élesztő, és itt van már velem a stúdióban Galambos János, a Paksi FC csatára, és egyben a 2025-26-os szezon legszebb góljának a szerzője. Szia, üdvözöllek itt nálunk.
2: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
1: Nos, a Nyíregyháza elleni meccsen mutatkoztál be tavaly áprilisban az NB1-ben, de tekintsünk egy kicsit vissza az előzményekre, hogy hogyan jutottál el idáig, kinek vagy minek a hatására kezdtél el futballozni, és mikor?
2: Hát ez már nagyon kis korom óta kezdődött, körülbelül 3-4 éves koromban kezdtem el focizni. Még ebbe a korba nagyon nem szerették volna azt, hogy focizzak, tehát nagyon sok sportot kipróbáltam, és én mégiscsak a foci mellett döntöttem, és nagyon jól is döntöttem emiatt, és igazából az egész családom, meg igazából a barátaim is, mindenkinek nagyon sok mindent köszönhetek, mert mindenbe támogattak, és minden dolgomat megértették, hogyha esetleg most azt mondtam, hogy esetleg nem tudok ide menni, nem tudok oda menni, mert holnap edzés van, hogy meccsre kell menni, és hála Isten, ezt nagyon jól fogadták.
1: Uh-huh. Mik voltak még a kalapba? Tehát miket próbáltál ki gyerekként?
2: Hát én gyerekként jégkorongoztam, atletizáltam, kézilabdáztam, kosaraztam, tehát igazából síeltem, minden létező sportot úgymond kipróbáltam, amit úgy lehet, és mégiscsak engem ez a foci fogott meg nagyon.
1: Aha, értem, és volt példaképed is egyébként a fociban? Akkoriban?
2: Igen, én mindig a nagypapámra néztem föl, úgymond, és mindig is rá szerettem volna hasonlítani úgy olyan téren, hogy amiket az életbe elért és véghez vitt, nekem mindig az motivált engem nagyon.
1: Ezek szerint ő is futballista volt?
2: Így van.
1: Aha, értem, és ő milyen szinten játszott, ha megkérdezhetem?
2: Hát azt most pontosan nem tudom megmondani, de ő is focizott, csak őt sérülések hátráltatták, és ő inkább eldöntötte, hogy lesz egy ilyen mesteredző jellegű dolog, és Bukarestbe végezte el a testnevelési egyetemet, és akkor onnantól minden sporthoz is.
1: Ezek szerint romániai gyökereid vannak?
2: Így van.
1: Aha, igen. Értem, tehát ez valahol a szülők valamelyike, vagy akár mindketten?
2: A nagypapám is, és édesapám is még.
1: Ja, értem. Oké, szóval akkor nagypapa volt a példaképed, és utánpótlás játékosként kik azok, akik egyengedték az utadat?
2: Hát igazából ott is azt mondhatnám, hogy a szüleim segítettek nagyon sokat, de ha így edzőket kéne megele, mikor ide kerültem Paksra, akkor ugye a Wiesner Jocsi és az Égel Laci foglalkozott velem, nekik is sokat köszönhetek igazából, hogy idáig eljutottam. És igazából Szekszárdon még nagyon sok edzőnek köszönhetek, Deli Balázsnak, és még sorolhatnám nagyon sok embernek igazából, és ők azok, akik úgy nagyon segítettek nekem.
1: Értem. És szerinted miben különböztél te a többi focistársattól, ami, hát, tehát, hogy nem csak, hogy el tudtál érni az NB1 ajtajának a kilincséig, hanem be is tudtál rajta nyitni?
2: Hát igazából én ezt annak gondolom, hogy amit így nem láttak külső szemmel, hogy én nagyon sok belefektetett külön munkát, és szerintem nagyon alázattal végeztem ezt az egész sport iránti szeretetemet. Úgy gondolom, hogy amikor edzés után én kimaradok, vagy esetleg mikor szünet volt, én nem voltam a pályán, tehát szinte a pályán éltem a mindennapjaimat, vagy esetleg ha nyaralni mentünk el, akkor a nyaralásom is általában ilyen aktív pihenéssel szokott töltődni.
1: És ez az alázat egyébként minden másban is jellemző rád az életben, vagy kifejezetten a sporthoz kapcsolódik?
2: Én úgy vagyok ez az alázat dologgal, hogy igazából én mindennel próbálok alázatos lenni, és mindenbe próbálom úgymond a maxot kihozni, meg én nagyon maximalista ember vagyok, tehát hogyha esetleg bárminek is neki kezdek, bárminek is neki fogok, akkor is azt mondom, hogy én vagyok a legjobb, még akkor is, ha ügyetlen vagyok benne, és próbálom mindenből a maxot kihozni.
1: És a téged támogató közegről, mert azért utaltál rá, hogy édesanyádék szüleid is nagyon támogatóak voltak, sőt a barátaid is elfogadták azt, hogy hát nem mindig tudsz menni valahova, mert edzés van és hasonlók. Van olyan emlékezetes pillanat mondjuk a szüleiddel kapcsolatban, ami így eszedbe jut, és a focista karrieredhez kötődik?
2: Hát igazából mondhatnám azt is, hogy én most elég friss dolgok, mikor esetleg bemutatkoztam az NB1-be, és az a pillanat, hogy utána, amikor kimentem hozzájuk, és láttam azt, hogy azt okan a fejükön, hogy úgymond az eddig beletett alázat, meg munka számukra is, hogy elérte a célját, úgymond, és mikor gólt is tudtam rúgni, hát az nekik is látszott rajtuk, hogy ők se tudják felfogni még hirtelen.
1: És ez egyébként így most, ahogy beszéltél, kicsit úgy érzem, meg is hatott. Tehát, hogy ez téged így meghat ez a pillanat, így igen, ha visszagondolsz?
2: Igen, engem nagyon meghat, mert én olyan ember vagyok, hogy én, aki nekem adott egyszer valamit, én azt neki szeretném visszaadni. És nyilván szüleimnek, meg az egész családomnak ezt így soha nem fogom tudni teljes mértékben visszaadni, ezt az alázatot, amit ők úgymond nyújtottak nekem. De még több góllal és még több játékperccel sikerülni fog.
1: Hát így legyen. Ugye 2025 áprilisában léptél először pályára az NB1-ben. Hogy emlékszel vissza egy kicsit több mint egy év távlatában erre a pillanatra?
2: Hát igazából ott, mikor kimondták a nevemet, hogy oda kiabáltak, hogy beállok, nagyon kaotikusan futottam a kispad felé, kapkodtam a levegőt, és akkor sikerült, mire a pályára értem, sikerült megnyugodnom, akkor fölléptem. Igazából ott is mondhatni két úgymond lehetőségem volt, most nyilván azt be tudjuk annak, hogy volt egy kis izgulás benne az egészben, de abból, hogy is maximalista vagyok magam, abból is, ha többet ki tudok hozni, akkor azt mondom, hogy jó volt, de így se szomorkodom.
1: És mi volt erősebb benned ebben a pillanatban, az álom beteljesülése, vagy pedig a bizonyítási vágy?
2: Igazából én azt mondom, hogy ez mindkettő bennem volt, hogy igazából megadták nekem úgymond a lehetőséget, és ebben az volt bennem, hogy abban a 10 percben is én mutassam meg, hogy tényleg alkalmas vagyok erre a feladatra, és úgymond inkább a bizonyítási vágy volt bennem.
1: Mennyire változtatta meg az én képedet, hogy profi szinten is pályára léptél? Nőtt az önbizalmad, többnek, jobbnak látod azóta magad, vagy mindig is helyén volt az önbizalmad és az önértékelésed?
2: Megmondom az összét, egy focista életében mindig ingadozva ez az önbizalom kérdése, és úgy gondolom, hogy engem az olyan szinten nem változtatott meg, hogy esetleg bemutatkoztam, vagy már úgymond tényleg profi szinten focizom. Én úgy gondolom, hogy ezután is ugyanolyan alázatos és úgymond szerény vagyok ezekkel a dolgokkal. Én nem szeretek úgymond ezekkel felvágni, és azt sem nagyon szeretem, mikor esetleg a családból valaki a közösségi médiára föltesz valami cikket, vagy bármit, mert én ezt nem szeretem, most nyilván ők teszik, mert hogy büszkék rám, de én mindig úgymond helyén tudtam kezelni ezeket a dolgokat.
1: És említetted, hogy ingadozó a focistáknál mindig az önbizalom. Ezt mi váltja ki? Esetleg az esetleges verességek mondjuk azok mindig visszahatnak ilyen értelemben, vagy a legtöbbekre?
2: Most nyilván igazából egy focistát sok minden úgymond gátolhatja ilyen téren, tehát hogy most akár egy rossz meccs, egy rossz megmozdulás, akár most visszatérünk, akár tényleg egy családi háttér, vagy akár ha összeveszik valaki olyan, akivel fontos neki, tehát igazából sok dolog úgymond hátráltathatja ezt a dolgot, de nyilván, hogyha én, mint csatárként, akkor tud elmenni kicsit az önbizalom, mikor eltelik úgy 4-5 meccs, hogy esetleg nem sikerül gólt rúgni, de utána, amikor az az egy gól megtörténik, utána új út erővel megjön megint az önbizalom.
1: És a környezetettől kaptál valaha olyan visszajelzést, hogy a siker megváltoztatott, vagy inkább az jön vissza, hogy igazából nem változtál?
2: Hát a visszajelzések alapján úgy jön vissza, hogy nem változtam. Most nyilván erre nagyon oda próbálok figyelni, meg úgymond én így lettem nevelve gyerekkorom óta, hogy mindig két lábbal a földön járjunk, mert akkor szoktak a nagy fejleesések lenni, mikor ez nem így van, és én mindig próbálok erre figyelni, hogy tényleg két lábon a földön járjak, és mindent. Mert ami a múltba volt, és a jövővel kell foglalkozni, mivel jelennel.
1: És ma már, amikor pályára lépsz, akkor inkább természetesnek érzed ezt a dolgot, vagy pedig még mindig inkább az álomszerűség van benne?
2: Ezt ilyen fiatalon nehéz azt mondani, hogy természetesnek érzem, mert nyilván úgymond küzdök ezzel egész évben, meg minden héten, minden edzésen, hogy én esetleg pályára tudjak lépni a hétvégi fordulóba, és én ezt úgy fogom fel, hogy akár 5 percet kapok, akár fél órát kapok, hogy abban fél órában úgymond még bizonyítsam, és meg tudjam, és ki tudjam magamból adni azt, ami én vagyok.
1: Ugye Böde Dani azt nyilatkozta tavaly a fiatal szabály kapcsán, hogy egy fiatal azért játszon, mert letépi az öregről a mezt, ne azért, mert a klubok pénzt kapnak miatta, hanem törjön utat magának. Mi játszódik le egy fiatal játékosnak a fejében, amikor mondjuk a Danitól egy ilyen mondatot hall, és azért róla tudjuk, hogy nagyon régóta a pályán van, tehát gyakorlatilag ti rajta nőtetek fel bizonyos értelemben, hogy ilyenkor könnyű ezen túllépni, mert úgy értem, hogy könnyű az öreget az öregről idézőben letépni a mezt, vagy pedig azért van az, hogy hát azért ez mégiscsak mondjuk a Böde Dani, vagy bármelyik másik.
2: Hát most nyilván ilyenkor egy részében igazat mond, mert nyilván ilyenkor miért az játszon az a fiatal éppen, aki nem tesz meg mindent és 110%-ot minden edzésbe, mert csak azért játszik, mert hogy kell neki, ez teljes mértékben egyetértek ezzel. És úgy gondolom, hogy ez egy fiatalnak nem tehernek kell legyen, hanem ez természetes dolognak kéne legyen, hogy egy fiatal minden napban 110 meg 120%-ot belead, úgymond, és hogy a pályán kívül is, és az edzés után is megcsinálja azokat a dolgokat esetleg, vagy kimaradni pluszba, vagy azt a regenerálást, hogy másnap jobb legyen, mint az adott posztján lévő, esetleg tényleg idősebb játékos.
1: Aha, értem. És amikor bemutatkoztál az NB1-ben, ugye akkor azt nyilatkoztad, hogy a karriered következő mérföldköve egy első osztályú gól lenne, hát ezt kipipáltad, ugye ezt azért kijelenthetjük, hiszen a Kisvárda elleni hazai mérkőzés alkalmával ugye a 83. percben ezt a zseniális ollózós mozdulattal kivitelezett gólt lőtted, ami tulajdonképpen a Magyar Labdarúgó Szövetségtől a 2025-2026-os idényben kiérdemelte a szezongólja elismerést. Hogy éled meg ezt a díjat?
2: Hát ez még mindig hidegrázós pillanat nyilván, mert abban a pillanatban arra gondoltam, amikor gólt rúgtam, hogy megvan az első gólom, és tényleg, hogy erről álmodtam. Ott már meccs után kezdett cikázni a gondolatok, hogy hát, ha esetleg a hónap gólját sikerül-e, mert úgy gondolom, hogy ma az is egy nagyon hatalmas dolog, hogyha azt meg tudnám nyerni, és még az is így teltek, múltak a fordulók, és egyre jobban gondolkodtam, hogy mi lenne akkor, hogyha tényleg az év gólja is ez lenne. Nyilván nem gondoltam volna, hogy ez így lesz, de nagyon örülök neki.
1: Ez az elismerés megerősített abban, ami eddig voltál, vagy hát inkább új elvárásokat tett rád?
2: Ezt én úgy gondolom, hogy megerősített abban, hogy jó úton halad a karrierem, és hogy jó úton haladok én is, és hogyha ezt az alázatos munkát én folytatom, akkor nem lesznek itt gondok a jövőben.
1: Mennyire érzed csak is sajátodnak ezt az elismerést, és mennyire érzed egy közös sikernek?
2: Én úgy gondolom, hogy ezt nem csak saját érdem, tehát hogy ehhez kellett egy közösség, kellett a maga a csapat és a Paksi FC ez az egészhez úgymond, meg kellett a másik részéről egy támogató háttérű, mint a család. És ezt én nem úgy fogom fel, hogy ez csak az enyémek, hogy magamnak köszönhetem, hanem nyilván, hogyha ezek a dolgok nem lennének meg, akkor enélkül sehol se tartanék.
1: Milyen célok lebegnek most a szemed előtt?
2: A következő szezonra meg úgy ámblok az egészre, az van a szemem előtt, hogy nyilván próbálják most minél több játék lehetőséget kapni, és hogy minél több góllal tudjam segíteni a csapatot.
1: Akkor most egy kicsit ismerjük meg Galambos Jánost, Galát a pályán kívül. Mi a kedvenc időtöltésed, ha épp nem futballozol?
2: Ha én nem futballozok, akkor szeretek a barátaimmal lenni, akár most már a barátnőmmel is, és akkor velük szeretek igazából kikapcsolódni.
1: És mi az a dolog, amit úgy gondolsz, hogy a szurkolók nem tudnak rólad, de mégis nagyon szerves része a személyiségednek, és nagyon meghatározó a tekintetben, hogy te ki vagy?
2: Számomra most én azt mondom, hogy nekem tényleg ez a sport meg a foci iránti szenvedélyem, ami lehet, hogy a pályán nem mutatja, de hogy én tényleg egy nagyon alázatos személynek tartom magam, és nem csak a pályán, hanem magán a pályán kívül is nagyon sok olyan dolgot teszek, hogy én napról napra minél jobb legyek, és szerintem ez az, amit sokan nem látnak nekem.
1: Követed a más csapatok meccseit, meg esetleg a külföldi labdarúgást is, és abból is tanulsz?
2: Igen, szoktam nézni meccseket, nyilván abból is tanul az ember, meg nyilván megnézi a topligákba játszó embereket, és azokból is nagyon sokat lehet tanulni.
1: Mik a legfontosabb értékek a számodra az életben, akár egy emberi kapcsolatban?
2: Egy emberi kapcsolatban nekem az a legfontosabb, hogy őszinte legyen felém bárki, és szerintem, ha ez az őszinteség nincs meg, az nem is egy igazi kapcsolat, vagy nem is egy igazi barátság, úgymond, mert akkor hát igazából szembe köpjük egymást szó szerint most. Én tényleg ezt az őszinteséget tudnám mondani, hogy aki velem őszinte, és olyan, az én is tudok úgy viszonyulni.
1: És mondjuk, ha azt mondja valaki, hogy fú, te most annyira rossz voltál ezen a meccsen, az azért fáj, vagy ilyenkor azt mondod, hogy na jó, az őszintesége sokkal fontosabb, mint hogy nyilván cukormázzal leöntse.
2: Nyilván van egy önértékelésem, és gyerekkorom óta nekem ez nagyon megvan bennem, és én úgy gondolom, hogy ha őszintén ő elmondja, hogy most tényleg ez, van azoknak is van különböző fajtái, most nem az, hogy odaáll velém és telekiabálja a fejemet, hanem odajön és elmondja nyugodtan, meg jó, kell az is, mikor ordít az ember, de odajön, elmondja nyugodtan, hogy ez és ez a

0: teljesen nem szoktam leállni, úgymond nagy pihenésekre. Most nyilván egy-két napig lehet, hogy tényleg semmit nem fog csinálni, nem csak tényleg csak a pihenésé, de utána a futások, meg a külön edzések és a kondi edzések el fognak kezdődni.
1: Lassan az interjúnk végére érünk, úgyhogy néhány villámkérdéssel készültem így a végére, de nyugodtan magyarázhatod, hogyha szeretnéd. Nos, szóval akkor kinek szurkolsz majd a budapesti BL döntőn, a PSG-nek vagy az Arsenalnak?
0: Én a PSG-nek fogok szurkolni, szerintem nekik sokkal szimpatikusabb a játékuk, és sokkal jobb játékot játszanak szerintem, mint az Arsenal, és én inkább feléjük húz a szívem.
1: Ki a világ legjobb futballistája jelenleg szerinted?
0: Fú, hát ezt így nehéz megmondani nyilván, de...
1: Akkor mondhatsz kettőt is, akit nagyon szeretsz, vagy nagyon jónak látsz.
0: Fú, most ez így nehéz most itt mit mondani, mert tényleg nagyon sok jó játékos van, de most jelen pillanatban még Messit és Ronaldot is tudnám mondani amúgy, mert ők is ennyi idősen és ilyen színvonalon tudnak játszani, ez elképesztő.
1: Abszolút. Oké. Ha egy tökéletes gólt lősz, de senki nem emlékszik rá, attól az még tökéletes marad számodra?
0: Persze, hogy tökéletes marad számomra, tehát hogy ez nyilván most nem, engem úgymond nem nagyon érdekel, hogy befolyásol, hogy ki mit mond, vagy hogy a külső körülmények. Tehát, hogy én azt elkönyvelem magamnak, és igazából ezzel saját magamat tudom építeni.
1: Melyiket választanád? Megnyerni egy tétmeccset, de nagyon gyenge játékkal, vagy elveszíteni egy küzdelmes mérkőzésen, ahol viszont kimagasló színvonalon teljesítesz?
0: Inkább nyerjünk, nagyon rosszul.
1: Oké. A foci inkább verseny másokkal, vagy folyamatos küzdelem önmagaddal?
0: Ez amúgy, megmondom az őszintét, ez igazából mind a kettő szerintem, mert nyilván egyszer küzd saját magáért az ember azért, hogy bekerüljön a csapatba, meg stb., meg magával, a lelki bajaival, meg amúgy minden ilyen dolog, amivel a profi sport jár, és más részében meg küzd maga a csapattársa ellen, aki helyére esetleg be kell, hogy kerüljön.
1: Aha, értem. Mikor izgulnál jobban? Egy büntetőrúgás előtt, amin a győzelem múlhat, vagy ha egy vesztes meccs után az edző vagy a klubvezető csak annyit mondana, hogy beszélnünk kell?
0: Akkor, mikor a klubvezető vagy az edző azt mondaná, hogy beszélnünk kell. Most nyilván egy büntetőrúgáshoz az álljon oda, aki higgadt tud maradni, és aki ez nincs meg, az inkább tényleg ne álljon oda.
1: Inkább egy győztes gól utáni nagy ünneplés a csapattal, vagy egy randi a barátnőddel?
0: Hát ez úgy lenne egybekötve, hogy ünneplünk a csapattal, és akkor utána egy randi belefér.
2: Okay. Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Itt van már velem a vonalban Nagy Alma Virág, a Budapesti Operett Színház és a Győri Nemzeti Színház színművésze. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
1: Annak apropóján invitáltalak ide a Paks FM stúdiójába, vagy pontosabban, hát ugye a kapcsolatot azért vettük fel, mert én május 3-án láttalak téged a Rudolf című musicalben a Győri Nemzeti Színházban, és mint megtudtam, bajai származású vagy, ami pedig a Paks FM-nek vételkörzete, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy bemutatunk téged, mint aki az egyik, számomra egyik legtehetségesebb fiatal énekes színésznő, mert hogy nagyon-nagyon sokat járok színházba, és tényleg rengeteg tapasztalatom van e tekintetben, és fantasztikusak voltatok a Rudolfban, úgyhogy ehhez először is gratulálok.
2: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm tényleg a lehetőséget is, hogy beszélgethetünk.
1: Akkor kezdjük is onnan, hogy hogyan kezdődött a zene és a színház iránti szereteted?
2: Igazából a zene, azt gondolom, hogy kiskorom óta az életem része. Szóval nekem abszolút élnek azok az emlékképek a fejemben, hogy Baján a zeneszobánkban édesapám gitározik, anyukám zongorázik, én énekelek, jön az öcsém, és ő meg fuvolázik. Tehát nálunk ezek a családi, úgymond dzsemmelések, nem azt mondom, hogy mindennapiak voltak, de gyakran előfordultak, úgyhogy egész pici korom óta az életem része. Zongorázni tanultam, hegedülni, édesapám gitározni tanított, én mindenféle hangszert imádtam, és nagyon örülök, hogy ennyi hangszeren játszom, ha alapszinten is, de legalább egy ilyen szinten tudok rajtuk játszani. Aztán később a színház is beszippantott, mert olyan 9-10 éves lehettem, amikor a Bajai Fiatalok Színházának a Valahol Európában című előadására elvitt édesanyám, és én arra emlékszem, hogy egy csapat gyerek együtt szaladgál és játszik a színpadon, és mondtam anyának, hogy én is szeretnék itt lenni, és ezzel a sok-sok gyerekkel együtt játszani. És akkor beirattak a Bajai Színi Stúdióba, és aztán igazából teljesen egyértelművé vált számomra, hogy színésznő leszek, és a mindennapjaim részévé vált a színház és a Színi Stúdió. Aztán később szerencsére volt alkalmam komolyabb vizekre elvezni és kamatoztatni.
1: Akkor ezek szerint, ha jól értem, te zenész családba születtél, talán zenetanárok a szüleid, vagy hobbi zenészek?
2: Hobbi zenészek abszolút amatőr szinten, illetve apukám például autodidakta módon tanult meg gitározni, de nekem pont ezt tetszett benne. Én kicsi korom óta olyan vagyok, hogy ami kötelező, azt nagyon nehezen tudom megcsinálni és rávenni magamat. Ez már a kötelező olvasmányoknál is kiderült, hogy magamtól nagyon szívesen olvastam, de amit kötelezővé vált, az annyira nem jött be, és valahogy nem motivált annyira, úgyhogy nekem pont ezt tetszett, hogy hobbiból, amikor van kedvünk, amikor úgy érezzük, van szabadidőnk, akkor ültünk összezenélni.
1: És egyébként azóta, mióta színésznő lettél, és musical énekesnő vagy, azóta is még mondjuk a családi összejöveteleken mindig vannak ilyen nagy zenélések?
2: Hát ezek lassanként egyébként kikoptak az életünkből, pláne azért, mert a testvérem is és én is Budapesten folytattuk a gimnázium után a tanulmányainkat, de egyébként néha szokott lenni. Karácsonykor van, hogy összeülünk, és amilyen dalokat ismerünk, ezek általában az LGT dalok például, azokat torkunk szakadtából énekeljük, és azért néha még szokott lenni ilyen családi dzsemelés.
1: Na hát jók is ezek a dalok, az egyszer biztos. És kik voltak azok az emberek és művészek, ha már itt tartunk, akik téged inspiráltak? Akár a musical műfajban.
2: Igen. Én arra emlékszem, hogy egész kicsi koromtól kezdve egy Vágó Zsuzsi plakát volt a szobám ajtaján, mert egyszer jött Bajára, és tartott egy pici koncertet, és nekem az annyira megtetszett, hogy utána mindenem Vágó Zsuzsis volt, egyfolytában Vágó Zsuzsiról beszéltem, olyan akartam lenni, mint ő, úgy akartam énekelni, tanultam a dalokat, amiket ő énekelt, úgyhogy igazából ő volt az első olyan példaképem, akire így nagyon tisztán emlékszem, de aztán lett rengeteg, és egyébként azóta, mióta az Operett Színházban játszom, nagyon-nagyon sok példaképem lett.
1: Milyen út vezetett ideig? Tehát hogyan sikerült az Operett Színházba bejutnod? Ugye mondtad, hogy Baján kezdted a színészkedést, és aztán utána hova kerültél?
2: Baján, miután leérettségiztem, én felvételiztem a Színművészeti Egyetemre, de elsőre nem vettek föl, és akkor felvettek a Pesti Magyar Színi Akadémiára, ami a mostani Magyar Színháznak volt a színi akadémiája, vagy a színi stúdiója, és én ott töltöttem 2 évet. És nagyon sokat tanultam a mestereimtől egyébként, Varga Évától és Mátyási Szabolcstól, én nagyon-nagyon szerettem oda járni, mert egy olyan csapat része voltam, akiknek szintén az volt a céljuk, hogy a színműre bekerüljenek, és igazából az, hogy nem egyedül voltam a felvételi időszakokban például, hanem mindenkivel összetalálkoztam, aki osztálytársam vagy évfolyamtársam volt a felvételiken, nekem ez nagy megnyugvás volt, hogy nem vagyok egyedül, van ott egy ismerős arc, mert azért Bajáról, pláne úgy, hogy nem művészeti gimnáziumba jártam, tehát hogy maga a castingolás vagy a felvételizés nekem sosem volt az életem része, azért rettenetesen ijesztő 18 évesen vagy akár 20 évesen fölmenni Budapestre, és idegenek előtt verset mondani, énekelni, elmondani a motivációmat, hogy miért választottam mondjuk az adott monológot, ezek nekem nagyon új helyzetek voltak, és nagyon ijesztőek. Úgyhogy én nagyon örültem a Pesti Magyarnak, mert egy nagyon jó előkészítése volt igazából a színműs éveimnek.
1: És akkor hogyan emlékszel vissza az első operett színházas szerepedre? Mi volt az?
2: Fú, hát ez nagyon izgalmas. Az első operett színházas szerepem Katarina volt a Carmen Musicalből, és emlékszem, hogy éppen egy vizsgadarabunkat próbáltuk, amiben Földes Tamás az egyik művész az operett színháznak szintén benne volt, és kérdezte, a művész bejárónál beszélgettünk, és kérdezte, hogy na, Alma, te is kaptál e-mailt? Mondtam, hogy hát milyen e-mailt, vagy honnan kellett volna e-mailt kapnom, valami baj van, és azt mondta, hogy hát nézd meg az e-mailjeidet, mert én úgy tudom, hogy a lányom leszel a következő darabban. És néztem, hogy hát mármint az operett színháznak a darabjában. Igen, de mármint nem egy vizsga darabban, hanem egy olyan rendes, igazi operett színházas előadásban. Hát igen! És akkor megnéztem az e-mailjeimet, és hát sírva hívtam édesanyámat, akinek ugyanezekre a kérdéseire válaszoltam, hogy de tényleg igazi operettes előadásban fönt leszek a színpadon, és fizető nézők fognak engem nézni, és mondtam, hogy igen, anya, igen, úgyhogy elképesztően izgalmas volt, nagyon-nagyon, ezt szerintem soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot.
1: Hát érezhető most is, ahogy beszélsz róla, hogy ez egy nagyon nagy élmény, ami tényleg benned maradt. Abszolút. De hát ezt el is hiszem, hiszen azért hát Földes Tamással is, nem tudom, te mennyire emlékszel, ugye a Rómeó és Júliának ő volt a Lőrinc barátja, és szerintem akkor, amikor az berobbant, az 2004, tehát még te még nagyon fiatal, sőt, lehet, hogy nem igen. is éltél már, nem is most hirtelen így.
2: Igen, én 2001-es vagyok, úgyhogy 2004-ben már odás voltam.
1: Igen, de hogy tényleg, szóval azért az egy óriási élmény lehet ezekkel a színész legendákkal, mert mondhatjuk így, együtt játszani és egy színpadra, egy darabba kerülni. Akkor, szóval teljesen megértelek. Jó, és egyébként azóta azért meséljük el a Paks FM hallgatóinak, mert több darabban is játszasz, illetve játszottál, hogy mik ezek?
2: Így van, most már nekem nagy szerencsém volt, mert az osztályfőnököm Kisbi Attila tanár úr, aki ugye az Operett Színház igazgatója is. Úgyhogy így, hogy ő ennyire személyesen és ennyire behatóan ismerte az osztályt és ismert minket, így nagyon azt éreztem, hogy igazából tálcán kapjuk a jobbnál jobb szerepeket, és most már le is szerződtetett az Operett Színház, úgyhogy fix státuszom van, és társulati tag lehetek, ami meg szintén egy olyan pillanat, amit soha nem fogok elfelejteni, azt gondolom. És most már egészen sok darabban játszom, a Hamupipőkében Hamupipőkét, a Szépség és a Szörnyetekben Szépséget, de van operett szerepem is, Mabel Gibsont alakítom a Cirkusz Hercegnő operettben, szóval elképesztő, hogy pár év alatt igazából, mert ez a 3. évem nagyjából, amit ott töltök a társulatnál, és elképesztő, hogy ennyi idő alatt mennyi szereppel gazdagodhattam, és mennyi tapasztalatot szerezhettem.
1: Melyik áll jelenleg a legközelebb hozzád szerepek közül?
2: Ez nagyon nehéz kérdés, mert mindegyiket imádom valamiért. Azt hiszem, hogy a Rudolf az, amit szerintem életem végéig szeretnék játszani, de hát nyilvánosan is nem lehetséges. De az Operett Színházban azt hiszem a Szépség és a Szörnyeteg az, ami tényleg a szívem csücske. És most éppen ma este lesz egy előadás, este 7-kor, és alig várom, hogy felérjek Budapestre, és játszhassak.
1: Hát egyébként figyelj, Vágó Zsuzsi is, ha jól emlékszem, akkor a Rómeó és Júliában még Júliaként kezdte, aztán a későbbiekben most nemrég láttam a Kerényi Miklós Gábornak egy ilyen újabb rendezését, talán a Papp László arénában, és ott meg szerintem már ő volt a Dadus. Szóval sose így lehet van. Tudni, a Rudolfba szerepet azt lehet, hogy tudsz váltani. Láris grófnő is lehet akár. Van. Igen. Aztán mennyire formálnak téged ezek a szerepek?
2: Igazából azt gondolom, hogy talán fordítva van ez nálam. Biztosan formálnak engem is a szerepek, és kicsit összeforra a személyiségem a szerepekkel, de inkább azt gondolom, hogy én tehetek bele nagyon sokat magamból a szerepbe és az adott karakterbe, és ennek nagyon örülök, hogy általában egyébként olyan karaktereket kapok, amik igazából nagyon közel állnak az én személyiségemhez, vagy az én lelkemhez, és nem kell túl mélyre ásnom magamban, hogy egy karakternek tudjak azonosulni a személyiségével. Úgyhogy igazából nálam én azt gondolom, hogy ez kicsit fordítva van, hogy inkább én teszek bele az én személyiségemből a karakterbe.
1: Értem. És volt valaha olyan nehézség a karriered során, amit le kellett győznöd, vagy le kellett küzdeni?
2: Ez nagyon érdekes, mert természetesen volt, és mindenkinek volt. Azért én azt gondolom, hogy a nagy átlaghoz képest nagyon szerencsésnek tartom magam, mert felvettek a Pesti Magyarba, felvettek a színművészetire, tehát hogy alapvetően egy sikeres nem tudom, tanulmányi éveket tudtam folytatni, tényleg olyan egyetemeken és iskolákban, ahova én szerettem volna járni. De nyilván azért voltak nehéz időszakok, voltak nagy elfáradások, nagy sírások, volt egyszer-kétszer, amikor fölhívtam édesanyámat, és azt mondtam, hogy én ezt soha többet nem akarom csinálni, én inkább síoktató leszek valahol Ausztriában is, fú, de jó lesz nekem. De valahogy mindig visszatértem arra, hogy nem tudok a színház nélkül élni. Hogyha én síoktató lennék, akkor a sípályán is énekelnék egyfolytában. Úgyhogy mindig voltak nehézségek, de szerencsére nálam olyan volt, hogy amikor egy picit elvesztettem volna a motivációmat, vagy megkérdőjeleződött volna bennem az, hogy én tényleg alkalmas vagyok-e erre az életmódra, amit a színészek élnek, mert azért ez nem egy egyszerű életmód, akkor mindig kaptam valami olyan lehetőséget, ami bebizonyította azt, hogy hát persze, hogy alkalmas vagyok rá. Hát nézd, Alma Virág, ezt is megcsinálod, nézd, azt is megcsinálod, nézd, Alma, most ilyen szerepet kaptál, és meg kell oldanod. Tehát én nagyon örülök ennek, hogy mindig ez volt egy pici mélypont, aztán jött egy hatalmas lehetőség és egy nagy magasság.
1: És szerinted mi a legnagyobb félreértés a musical-lel kapcsolatban, ami így az emberek fejében sokszor benne van?
2: Hát én tulajdonképpen valami hasonló témáról írtam a szakdolgozatomat is. Nyilván, ami a felszínen van, az nem feltétlen hazugság, amit szoktak mondani a nagyon beskatujázó emberek, hogy hát igen, ott csak táncikálnak, meg énekelnek a színpadon. Az a furcsa, hogy hozzárakják azt a szót, hogy csak. Mert pont ettől lesz szerintem nagyon nehéz az egész műfaj, mert nyilván egy ember sem énekel a hétköznapi életben, amikor valami nagy bánata van, tehát nekünk az a dolgunk, hogy ezt a lehető legtermészetesebben tegyük meg. És Nádasi Veronika a Színművészeti Egyetemen az egyik mesterünk volt, és ő mondta azt, hogy a színház akkor jó, amikor minél több érzékszervre hat. Nyilván a látvány a szemre hat, a hangok és a beszéd a fülre hat, és nagyon furcsán hangzik, de szerintem tényleg így van, hogy a zene az meg a lélekre hat, meg a szívre hat. És szerintem, hogyha megszólal egy dallam, vagy meghall az ember egy olyan dalszöveget, amivel fú, nagyon tud azonosulni, akkor ez teljesen mindegy, hogy az énekelve van, vagy prózában van elmondva.
1: Abszolút, és ráadásul nagyon magas színvonalon is teszitek mindezt az Operett Színházban is, és most már látom, hogy a Győri Nemzeti Színházban is. Úgyhogy tényleg ehhez nagyon gratulálok. Tehát milyen célok lebegnek most a szemed előtt?
2: Igazából minden héten más szerepálmom van, más célom van, más szeretnék csinálni, de azt hiszem, hogy rengeteg, rengeteg musicalt szeretnék játszani. Annyit, hogy föl se tudjam sorolni papír nélkül a szerepeimet, kicsi szerepeket is, nagy szerepeket is, drámaiakat is, komikákat is. Én mindenfélét ki szeretnék próbálni, hogy minél hamarabb kiderüljön, hogy nekem mi áll a legjobban, vagy mi az, amit a legjobban élvezek, és reméljük, hogy ez minél több műfajban, vagy stílusban így lesz.
1: Na, de azért tudnál olyan musicalt mondani, amit te mondjuk magad láttál már, és azt mondod, hogy úristen, de jó lenne, ha egyszer én lennék benne a valaki?
2: Hát azt hiszem kettő ilyen van, de utána biztos, hogy az interjú után még hat eszembe jut. De a két nagy álmom az a Jekyll és Hyde-ból Emma Carew szerepe, és a Miss Saigonból Kim egyszer nagyon-nagyon szeretnék lenni, úgyhogy remélem lesz alkalmam valami olyan rendezésben benne lenni, vagy ha valahol az országban csinálnak Miss Saigont, akkor lesz alkalmam benne lenni.
1: Hát aktuális lenne, mert nagyon régen volt már, én úgy emlékszem, hogy valamikor a 2000-es évek elején volt talán Miss Saigon így a magyar színházakban, úgyhogy szerintem előbb-utóbb ezt is elő fogják venni. Mint ahogy a Rudolfot is, mert egyébként 2006 környékén, 2008 valahogy így, én úgy emlékszem, hogy akkor volt például Pécsen, ugye, és párhuzamosan ezzel az Operett Színházban is, szóval igazából 20-25 évente elővehetik nyugodtan, és az akkori közönségnek megmutathatják, úgyhogy erre simán van lehetőséged. És még egy utolsó kérdés, és akkor sajnos lejárt az időnk. Mit tanultál magadról a színpadon töltött néhány év alatt?
2: Azt gondolom, hogy nagyon embert próbáló az egész színházi szakma igazából, és a színészi szakma, és minden nap tényleg tanulunk valamit magunkról, hogy adott szituációkban, vagy adott helyzetekben hogy viselkedünk, és hogy tudjuk ezeket feldolgozni. Én azt hiszem, hogy azt tanultam, ami a legfontosabb, hogy sokkal többet elbírok, sokkal több terhet bírok el, mint valaha gondoltam. Hogy pár évvel ezelőtt soha nem gondoltam volna, hogy mint most is éppen ebben az időszakban egyszerre három próba folyamatban veszek részt, három darabot próbálunk be. Ráadásul ezek közül az egyik darabot németül, mert a Notre Dame-i toronyőrrel német turnéra fogunk indulni az Operett Színházzal. Tehát most egy akkora ilyen feladat sokaságban vagyok, hogy nem gondoltam volna, hogy én valaha ebből például ki tudok úszni, vagy ki tudok mászni, de hát azt hiszem, hogy van rá bizonyíték, vagy én úgy érzem, hogy teljesen jól működök ebben, és hogy még ezt is bírom, mert olyan érdekes, hogy amikor én olyan ember vagyok, aki amikor azt csinálhatja, amit nagyon szeret, akkor abból bármennyit tud dolgozni, azzal bármennyit tud foglalkozni, és nagyon örülök, hogy egyrészt mind a három darab olyan, amit nagyon szeretek, másrészt meg, hogy tényleg energiát és motivációt nem veszítve próbálok egyik nap Győrben, másik nap Budapesten, harmadik nap egy másik darabot próbálok Budapesten, de hát erre vártam, erre szerződtem.
1: Így van, így van, és tényleg, aki szereti, amit csinál, az nem is munkaként éli ezt meg.
0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Magyarország szolidaritását fejezi ki Romániával a dróntámadás miatt, a sérülteknek mielőbbi felépülést kíván a kormány, és támogatja az eset teljes körű kivizsgálását, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita felidézte, a romániai Galac városában ketten megsérültek egy robbanás következtében, amikor egy orosz drón eltalált egy lakóházat csütörtökön. Pénteken hatályba lépett a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvény, miután a parlament szerdán elfogadott döntését követően Súlyog Tamás köztársasági elnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is aláírta a jogszabályt, derül ki a magyar közlöny csütörtöki számából, írja az MTI. Az országgyűlés szerdán 133 igen, 37 nem szavazattal öt tartózkodás mellett kivételes eljárásban fogadta el az Egyesült Nemzetek diplomáciai konferenciája által a Nemzetközi Büntetőbíróság Rómában 1998. július 17-én elfogadott statútumának és a Nemzetközi Büntetőbíróság kiváltságairól és mentességeiről szóló New Yorkban 2002. szeptember 10-én elfogadott megállapodás felmondásának visszavonásáról szóló törvényt. Pongrácz Sándor kitüntetést adományozott a képviselőtestület dr. Ziegler Csaba paksi házi orvosnak. A képviselőtestület azok részére, akik munkájukkal jelentősen hozzájárulnak Paksváros egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez, az e tevékenység során elért kimagasló teljesítmény vagy eredmény elismerésére alapította a Pongrácz Sándor kitüntetést. A díjban évente egy fő részesülhet, páros évben orvos, páratlan évben szakmai munkát segítő dolgozó. A Pongrácz Sándor díjat a Semmelweis napi városi ünnepségen adják majd át. A Kalocsa melletti Fogtői repülőtéren megrendezett kétnapos pünkösdi repülőnap számtalan érdeklődőt vonzott. A Pakson élő 7 éves Nagy Bálint élete első repülésén vett részt, egy 4 személyes Diamond kisgéppel volt lehetősége a levegőbe emelkedni. Bálint első repülési élményéről beszélt rádiónknak.
2: Azt érte, hogy amikor már ennyi szint különbséget is emeltünk így, akkor már így... Akkor már csináltam, mert nem értem a magasságot. Hogyha ennyi szint különbséget mentünk, akkor így leszom, hogy megyem be magas fej, az agyam meg a gyomri, mint maradt a helyén, én meg megyek felfele. Így az agyamat így a gyomrom helyén éreztem, és a gyomromat pedig így szétvált, és akkor így a két lábamba volt. És fordultunk egy nagyot a belváros körül. Láttam egy nagy tavat. De képzeld el, hogy láttam motorversenyt. És képzeld el, hogy voltunk gipezni. És tudod, mekkorákat ugrattunk? És volt egy ilyen nagy tom, és azon úgy átmentünk, hogy 50-nel. És ott volt a világ leggyorsabb repülője.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a Paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
0: Paksfm.
3: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.
4: Csúszik az este.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Pozitívan értékelte a Kreml szóvivője Magyar Péter miniszterelnök döntését, miszerint Magyarország nem szállít fegyvert Ukrajnának. Dmitrij Peszkov azt is megjegyezte, hogy hamar eljönne a béke, ha minden állam leállítaná a szállításokat. Ritka csillagászati jelenség, a Vénusz és a Jupiter látványos együttállása lesz megfigyelhető június 5-e és 12-e között a nyugati égbolton, tájékoztatta a svábhegyi csillagvizsgáló az MTI-t. A közlemény szerint a két legfényesebb bolygó június 9-én kedden este kerül egymáshoz a legközelebb. A naplemente után 21 óra 20 perc körül a nyugati horizont felett 17 fokos magasságban ragyogó Vénusztól mindössze 1,6 fokos távolságra balra lefelé lesz látható a Jupiter. A jelenség szabad szemmel is megfigyelhető, kisebb távcsővel a Jupiter apró korongja és a legfényesebb holdjai, nagyobb nagyítás mellett pedig a Vénusz fázisa is megpillantható lesz. Összetartozásért kitüntető címet adományozott Paksváros képviselőtestülete Gárdai Ádámnak. A testület a díjat azzal a céllal alapította a közelmúltban, hogy a város nemzetközi kapcsolatainak ápolásához és fejlesztéséhez, különösen a testvérvárosi és partnervárosi kapcsolatok erősítéséhez, valamint a város egyéb nemzetközi együttműködéseinek előmozdításához kapcsolódó kimagasló teljesítményeket elismerje. A díjat Gárdai Ádám a június 4-i összetartozásnapi ünnepségen veheti át. A Paksi Deák Ferenc általános iskolában a héten a gyerekek örömére, az alsó tagozaton gyermekek hete, a felső tagozaton kamaszok hete volt. Kedden kvíz, szerdán ugráló légvár, csillámtetkok, kötélhúzás, legleg verseny várta a diákokat, csütörtökön kézműves délután, pénteken fagyi, koncert és aszfaltrajzolás volt a program, részletezte Lisztmájerné Bog Brigitta alsós igazgató helyettes.
2: Évek óta visszanyúló hagyomány a gyermekek hete, amit május utolsó hetében rendezünk meg tanulóink számára. Idén kicsit túlnyúlunk a héten, hiszen több mint 5 napon keresztül olyan programokat kínálunk tanulóinknak, amik egy kicsit másabbak, mint a hétköznapi programok. Nagyon népszerű tanulóink körében az ugráló vár, mely mindkét tagozaton megtalálható a nap folyamán. Ugyanakkor sportos rendezvényeink, csillámtetoválás is szerepel. Nagy érdeklődés várja a kézműves foglalkozásokat, és a pénteki napra beígért fagyit, hiszen itt a jó idő, már-már nyári meleg, mely gyerek ne örülne a fagylaltnak. Koncerttel zárjuk a hetet, a Napvilág zenekar érkezik az alsó tagozat udvarába. Jövő hét folyamán pedig kedden Ki mit tudra invitáljuk alsó tagozatos tanulóinkat. Minden évben hatalmas várakozás előzi meg a Ki mit tudunkat. Tavaly már szülők is bekapcsolódtak egy-egy zenei produkcióba. Idén is sikeres pályázatot nyújtottunk be Paksváros önkormányzatához, valamint szülői támogatással is sikerült megvalósítanunk. Hálásan köszönöm kollégáimnak a munkáját, akik április óta készülnek erre a rendezvényre.
1: A 10 éves Csizmadia Márton osztálytársaival együtt nagyon élvezi a könnyed programokat.
3: Az ugrálóvár tetszett a legjobban. Szerintem nagyon jó, mert gyerek héten nem kapunk házi feladatot, annyira nem is tanulunk sokat, és több a szünet. Elvileg volt mozi tegnap, most van ugrálóvár, a többit nem tudom.
4: Az ugrálóvárban mit szeretsz egyébként?
3: Hát az, hogy mindenki bemegy, és akkor tudunk fogóskázni egy nagyot. Az egyik osztálytársunk kiányzik, mert elvileg bárányhimlős lett, de azon kívül mindenki itt van.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Az Atomerőmű Sport Egyesület csütörtök esti éves közgyűlésén az ASE örökös tagja elismerést Gosztola István, az ASE sakszakosztály vezetője vehette át, aki a klub megalakulása óta szervezi és fejleszti a helyi sakkéletet. Irányítása alatt tapasztalt szakemberekkel bővült a stáb, és az ország egyik legerősebb ifjúsági nevelő egyesületévé nőtte ki magát.
5: Nyilvánvaló, hogy egy ilyen elismerés jól esik az embernek. Végülis a sakk az szerintem élethosszig tartható hobbi, amit természetesen szeretnék üzni. Nyilvánvalóan a szervezés, meg mint szakosztályvezetőként előbb-utóbb majd egy fiatalnak át kell adni, de még ebben pillanatban nem gondolkodok ezen. Az elmúlt 30 évvel sacra első csapatunk mindig dobogon végzett. Sajnos aranyérem hiányzik, tehát ezt nem mondhatom el. Többször bronzérem, mint például tavaly, és az idén is már befejeződött a bajnokság, de voltak ezüstérmeink, és volt, amikor tényleg apróságokon múlott az aranyérem. Hát, ha lehetne ilyen kívánságom, még a szakosztályvezetőként szeretném megélni, hogy aranyérem is legyen, de...
1: Gosztola István arra a legbüszkébb a sok ezüst és bronzérem mellett, hogy 15-szörös magyar bajnok az ifi csapatuk, illetve kinevelt játékosai klub hűségére, és sikeres nagy mesterként is az asét erősítik.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Paks FM.
1: Felül mind a piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor. Álljuk a sarat, az égbolt meglángol. Piszkos kölyök, minden lidérc táncol. Nem izgat az életrenk számol. Villan negyed vagy pesti sikátor.

nektek azonban, akik hallgattak engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Amen. Box. FM.

FM。Alszik a város, még épp rá, reggel hatkor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.